0: kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bende Gúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelzi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életre. Szilasi Balást köszöntöm nagy szeretettel, akivel még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, jaj, de jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. Nagyon örülök neked, színművészként is örülök neked, meg az Isaszeki Művelődési Ház is múzeum?
2: Így van, múzeumi kiállító hely,
1: tér vagy hely igazgatóját. Úgyhogy abszolút a kultúra elkötelezettél lovasa vagy, és itt a helyed ebben a műsorban. Elképesztő csoda dolgokkal készültök ám.
2: Bizony, bizony. Először is hadd köszönjem meg, hogy itt lehetek. Köszönöm a
1: meghívást. Örülök neked, de tényleg örülök.
2: Tényleg örülök, mert egyszerűen egy kicsit úgy érzem, hogy ezáltal picit teret tudunk adni, és figyelmet.
1: Hát mi boldogan adunk minden olyan kezdeményezésnek teret, ahol ebben az elgépiesedett világban, ahol már egyébként a barátok is üzenetben tartják a kényelmi szempontokból a kapcsolatot, ahol van közösségépítésre lehetőség. Már pedig egy művház, az még az én gyerekkoromban is az volt, és valószínűleg az is marad.
2: És igyekszünk ezt tartani is tovább.
1: És én pont azon gondolkodtam, amíg vártalak ide téged, hogy azért egy nagyon komoly hídépítő vagy ebben a szerepben. A színészként is az vagy, meg voltál, de hát az igazgatói székben meg még inkább, mert a múltat kötöd össze a jelenlel, és építed a jövőt, mert ha te nem adsz teret ennek, vagy ti nem adtok teret, akkor hogyan?
2: Akkor ki?
1: Igen, hogyan találkoznak. Akkor ki. De ez sok lábadra igaz egyébként, tehát amit hozol a színészi elkötelezettségből, meg a misszióidból, az valahogy most mind találkozik egyszerre.
2: Igen, hál' Isten, így van. Azt gondolom, hogy most egy picit hivatalosan is más, amikor az ember civilként szervez, hogyne, vagy saját cégében, most egy picit talán hivatalosabbá vált, mint intézményi szinten, vagy keretein belül tudom ezt folytatni. És azt gondolom, hogy most ez így egyre nagyobb és szélesebb körben teret is kap. Mondhatnám ugye, hogy én szeptember 1-ével léptem pozícióba, és kezdtem meg a vezetői pályát itt Isaszegen. Mindjárt, ahogy elindítottam szeptember 1-ével, pozícionáltam a gyerekprogramokat, ami nagyon fontos számomra, hiszen mint kultúrház, ugye minél szélesebb körben közösségépítése a cél, nyilván is összefogjuk a fiatalokat és az időseket. És hát nyilván minél több programot és kultúrát szolgáltassunk. Úgyhogy hál' Isten, például ősszel már nagyon nagy sikerrel dupla teltházzal indítottunk gyermekszínházi bérletet.
1: Én nem is nagyon hallottam sikere. Meg ilyen. Van ilyen?
2: Bizony.
1: De jó. Jó, hát nyilván a gyerekszínházaknál oké, de hogy pont egy művházban ilyet
2: bizony
1: lehet.
2: Igen.
1: De jó.
2: Hát ha dicsekedhetek vele, én így is kezdtem el, és ezzel kezdtem felépíteni, és kvázi összefogni így a gyerekeket különböző városban, ugye Mohácson indulva 2010-ben, mivel saját társulataink is vannak, ugye együtt dolgozunk Kovács Robival, a kölyök időből még ismerhető, a mi generációnk ide ismeri, ugye több társulat, három társulattal is dolgozom, Szépernő Színház, Szinovágy Gyula, Apolló Színház, Heidinger Zoltán,

0: az alsósokról beszélünk, akkor bár ötödikes anyag a Kisherceg, de meg tudtuk csinálni ugye zenés feldolgozásban, mind a kicsiktől kezdve a nagyobbakig. Mátyás király ugye az igazságos, tehát itt olyan nagyon jó kis történeteket tudtunk feldolgozni, színpadra vinni, amit a mi generációnk még olvasott, tanult, láttuk, ebben nőttünk fel. Ezek a klasszikus, mert de hát mondhatnám a Ludas Matyit, Pinokkiót, tehát sorolhatnám. Uh-huh. Nagyon sok volt olyan év, amikor konkrétan 50 gyerekanyagot tudtam mozgatni. Külön még elkezdtem ráépíteni az ifjúságot is, hogy megszólítsuk és behozzuk. Csináltam egy Csimota bérletet, ami a kicsiknek szólt, egy grundbérletet, ami pedig a felsősöknek, középiskolásoknak. Ott pedig igazából már a két felvonásos anyag és műzikelek szerepeltek, Tom Sawyer kalandjai, két Lotti, Huckleberry Finn kalandjai, tehát nagyon sok műzikelek, egri csillagok.
1: Ilyenkor egy nagyon széles a, nagyon, azt látom, igen, a merítés.
0: Mondhatnám, mesélhetném.
1: Oké, okay, de hogy ilyenkor az osztályközösségek, vagy a csoportközösségek ezekből a csoportpénzekből állják a bérletárat?
0: Ezt én akkor összeadják? Annak idején úgy kezdtem el, ugye a Mohácson bementem, megkerestem azokat az intézményeket, ott egy picit előtt élveztem, hiszen én mohácsi lévén azért ismertem az ottani iskolákat, vezetőiket, és ugye megkerestem, és összeállítottam ugye még egy nagyon jó kis anyagot, négy előadásról, egy programot, és annak ugye volt egy bérletára, és mindenkivel leültem megbeszélni, a tankerületvezetővel is.
1: Aha.
0: És gyakorlatilag sikerült úgy.
1: Hát ez egy komoly összefogás.
0: Hogyne, hogyne. És koncentráltan bevittem őket ugye az ottani művelődési házba, a Kossuth Filmszínházba, és ugye innen indult el ez a történet.
1: Na, de látod, ez működött Mohácson, most működik is a Szeged.
0: Erre alapoztam egyébként, hogy az idő folyamán most már 10 éve gyakorlatilag ez tényleg nagy sikerrel működött mindenhol. Tehát mindenhol.
1: Jól érzed magad most is a Szegen?
0: Nagyon. Nagyon. Nagyon. Azt érzem, hogy bár én a családdal amúgy is Gödöllőn telepettünk le, azt érzem, hogy egy olyan kis város, ahonnan én indultam. Mohács az egy jelenleg egy 18 ezres lélekszámú város, Isaszeg pedig 12. Tele van közvetlen emberekkel, hagyományőrző, hagyományokat ápoló emberekkel, ugye Mohács is, ha mondhatom azt, hogy sokszínű, sok nemzetiségű város. Igen, igen. Sorolhatnám a busajárástól, a sokat szoktam, stb. Tehát, hogy ugyanez megtalálható. Hihetetlen az, ahogy az ember közlekedik, azt már eleve nagyon szeretem, hogy egy zöld övezetben, zöld környezetben vagyok. Hogy mindenki közvetlen. Onnan én jöttem, ez olyan természetes. Uh-huh. Én ebben nőttem fel.
1: Na, de hogy az is természetes, hogy nyitottak a kultúrára?
0: A nyitottság megvan, azt kell tudni, hogy Isaszegnél egy picit alvó város. Meg kell mozgatni. Azt lehet mondani, hogy az utóbbi években, bár én ott nem tevékenykedtem előtte, hogy, de így köszöntöttek, hogy egy picit nehéz őket kimozdítani. Én azt gondolom, hogy most, ahogy megyünk és csinálunk azért rendezvényeket, nagyon sokan jelzik, hogy nagyon jók a programok, hogy tök színvonalas is, és tetszik nekik. Még nehezebben indulnak és mozdulnak ki. Tehát, hogy
1: úgy ez érzem, a feladat.
0: Persze, ez most egy feladat, de ugyanígy jártam Bonyháddal. Tehát amikor Mohács után léptem Bonyhádra, olyan érdekes, hogy hasonlóan, szintén most Bonyhád is egy 12 ezres város, hogy amikor elindítottam a gyerekbérlet, az jól működött, mert nekem az intézményi rendszert nagyon jó volt, egyszerű volt összefogni. Egyébként ott volt a kulcsa, ha már beszélünk róla, hogy egy intézményt megszólítani, megfogni, ahol a nevelő nekem nagyon sokat segít, összefogja a gyerekeket, és akár iskolai vagy évfolyami szinten, ha felsős vagy alsós, összeszedték a pénzt, kvázi megvették ugye a bérleteket, összefogták, elhozták és hazavitték a gyereket. Innentől kezdve nyilván ez még érdekesebb volt, ha délelőtt volt előadás, és én ezt igyekeztem úgy összeállítani, hogy a kicsiknek, főleg ha óvodát is, mert az óvodát is sikerült összefogni. Az óvodát ugye még délelőtt, mondjuk 10 órakor, hiszen délben ők esznek, délután alvás van, tehát igen, őket igen, már nem igen tudod mozdítani, de hogy utána már ráépíteni még a délelőtt és a kora délutánra az alsósokat, vagy akár a felsősöket. És nyilván a gyermek, hogy ne iskolába legyen, hát természetesen azért ezzel motiválni lehetett. Az még egy

0: Plusz dolog volt, hogy tényleg próbáltunk iskolai anyagra építeni. Uh-huh. Tehát olyan anyagokat elhozni, megmutatni nekik, ami én azt gondolom, uh-huh. hogy előnyükre válik.
1: Na de mi lesz a felnőttekkel?
0: Mohácson ez is elindult, tehát 2012-ben elindítottam ott is a felnőtt, nem is elindítottam, inkább úgy mondom, hogy átvettem, és hál' Isten az gyakorlatilag most már több éve teltházzal működik, tehát elfogyott a tavasszal, vagy lement a bérlet, kiadtuk a következő évadot, és nyára már megvásárolták. Én onnan ezt egyébként tovább vittem Bonyhádra, ott 6-7 éve indítottunk el Vörösmarty bérletet, és hál' Isten most ott tartunk, hogy nem egy, hanem még ráindítottunk egy mini bérletet tavallyal, és tavalyi évaddal, és az is elfogyott.
1: Az is.
0: Tehát szokták mondani erre, hogy táblásház.
1: Uh-huh. De jó.
0: Úgyhogy nagyon jól működik. Én ezt nagyon szeretném mind átemelni, áthozni ide is a Szegre. Úgy gondolom, hogy a gyerek szekcióval már nagyon jól nyitottunk, és tényleg dupla teltházzal működünk is. Igyekszem bevonni a környéket is, Pécelt, Dányt, akár Kistartsát, Nagytartsát.
1: Ezt akartam pont kérdezni, azért
0: hogyne.
1: Sok minden van a
0: hogyne.
1: Környezetben.
0: Van. Itt egy, ami nehézség, van olyan része, ahol nehezen tudják megoldani az utazást, pláne, bár nincs nagy messzeség, uh-huh. vagy távolság, de azért buszokkal kell megoldani. Nem mindig autó tudják megoldani azt, hogy közvetlen olyan járat jöjjön, bérelni kell akkor buszt. Ugye értem. Az megint drágítja, de nagyon jól működik a kommunikáció Péccel, a polgármester asszonya, tehát leültünk, beszéltünk vele is.
1: Tehát teszel érte ez a lényeg.
0: Hogyne.
1: Az, hogy milyen a program, az befolyásolja?
0: Hát hogyne, persze.
1: Tehát nem akármit vesznek meg a bérlettel, hanem konkrét előadásokat.
0: Igen, konkrét előadásokat. Tehát ugye gyerekbérletnél most itt a Mátyás király, a dzsungelkönyve, ezek általában nyilván a korosztálynak megfelelő egy órás, 50 perces zenés mesejátékok. Csinálunk óvodai előadást is, tehát külön rányítottam az óvodásokra is, hogy legyen egy-egy báb előadás, uh-huh. ugye nagyon szeretik, és ott azért egy 30-40 perces bábos előadásokat láthatnak. Most elindítottunk egy ifjúságit, őt még nem mertem kifejezetten bérletre emelni a dolgot, mert azt gondolom, hogy picit meg kell mutatni, fel kell mérni uh-huh. azt, hogy milyen igény van, de például tavasszal a Koldus és Királyfival nyitottunk, és ősszel pedig a Tom Sawyer kalandjai lesz, ugye ezek két felvonásos előadások. Uh-huh. Én bízom benne, hogy őket is meg tudjuk szólítani, de ősszel, amikor én elkezdtem, akkor azért a gyerek mellett az ifjúságot is próbálkoztunk és megszólítottuk, és hál' Isten ki tudtuk azért úgy hozni az előadást. Egyébként a Karinti tanár úr kérem volt. Uh-huh. Ezt egy 70 perces ifjúsági előadást csináltunk, és estében pedig egy két felvonásos nagyszínházi előadást csináltunk a felnőtteknek.
1: De kikkel?
0: Ez az Apollo Színház volt, uh-huh. amit már említettem is, ugye, hogy gyerek és
1: igen.
0: nagyobb előadásokat is csinálunk. Heidinger Zoltán a társulat vezetője. Visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos, így van, hogy milyen előadásokat és milyen színvonalú előadásokat csinálunk. Azért nálunk, hál' Isten, akikkel dolgozom, sajnos nincsen töménytelen pénz, nem áll rendelkezésre, de nagyon erős, nagyon jó feldolgozású darabokat csinálunk, díszlettel, jelmezzel, és nagyon sok esetben zenés. Ami azért fontos, mert valljuk be, ha nem jól nyúlnak egy-egy darabhoz, az lehet unalmas, a gyerek unja. Ott túl 50 percet.
1: Meg az sok pénzért is lehet unalmas.
0: Hát ez így van.
1: Nagy
0: így
1: költségből.
0: Van. Volt már a precedens, úgyhogy. És ezeket, hál' Isten, már nagyon jó bevált az évek, évtizedek alatt, hogy végig zongoráztuk, azért én látom, tudom azt, hogy mihez kell, vagy mihez érdemes nyúlni.
1: Na, ez egy jó téma. Pont ezen gondolkodtam, hogy lehet biztosra menni? Tehát ami egyszer bizonyított máshol.
0: Jó a kérdés.
1: Ha egyszer... helyekre gondolok, meg amikről pont beszélgettünk, amíg nem éltek a mikrofonok, tehát ami egyszer tényleg valahol, akár egy másik országban bejött, az tudja, hogy nálunk is siker lesz. De nem menjünk akkor határon túlra, nézzük,
0: persze.
1: ami már egyszer itt működött.
0: Egyébként érdekes, mert ha a színpadot nézem, akkor azt mondom, hogy nem, valóban nem. Na de én most ilyen 80 meg 100 előadás után vagyok.
1: Aha.
0: abból azért le tudom mozgatni ezt, hogy ebben a térségben, legalábbis ahonnan én ugye elindítottam, uh-huh. ott ugye több helyszínen voltunk, Pécs, igen, Siklóson igen. is egyébként, Bonyhád és ugye Mohács, hogy ahol nagy siker van, és a gyerekek azért ovációval fogadják, nagy tapsal tényleg, tehát örömmel jönnek utána akárki hozzánk, sőt, még azt mondom, hogy a kicsik is még autogramért, tehát itt is a Szegen is egy csoda, hogy ne.
1: Tehát nem selfie, hanem autogram?
0: Például igen, és a Szegen is. Pont ma reggel voltam benne a városüzemeltetésnél, és ott az egyik kolléganő mondta, hogy hát neki van autogramja, és ott ültem, mert beszélgettünk pár szót, és így csodálkozó, hogy hallgattam, hogy mi lesz belőle, és mondta, hogy hát tőlem van autogram, mert a Dzsungel könyvében ugye játszom a Sirkánt, és gyakorlatilag szeretettel Szilasi Balázs, ugye aláírtam, és mondta, hogy hát megvan az autogram. Igen, a kicsiknek ez még élmény. Ez egy csoda.
1: És neked színészként milyen átállni?
0: Hát ez egy örömjáték.
1: Az?
0: Hát persze. Persze. Egyre kevesebbet van időm módom, ugye az, hogy most azért egy intézményben vagyok, hát hál' Isten lekopogom, hogy nagyon-nagyon jó a vezetés, a városi vezetés. Nagyon rugalmasan állnak hozzá, és így is indítottuk, hogy én nem vagyok az a kifejezetten irodai ember, aki leül, és akkor bent ülök.
1: Én tulajdonképpen most erre kérdeztem, hogy hogy bírod az alkotói szabadság? Persze ez is nyilvánvalóan alkotás, mert valamennyi szabadságot csak van vezetőként.
0: De úgy, hogy mellette tudok játszani is.
1: Tehát nem megy akkor egyik sem a másik rovására?
0: Nem, hál' Isten nem. Mert
1: vagy támogatja is?
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy most, hogy én ebben is dolgozhatom, mind a kettőnek teret tudok adni. Hiszen én még benn vagyok egy picit a szakmába, és nem léptem ki belőle, ezáltal rálátok, látom, hogy mit érdemes, honnan érdemes meríteni, és nyilván kapcsolatok által azért teljesen más áron is tudok esetleg pozícionálni, vagy hozni.
1: Abszolút, tehát biztos, én biztos vagyok benne, hogy ez neki jól jár hát, ezzel.
0: Hát ha
1: is a Szegen.
0: Így van.
1: Is.
0: Így van.
1: Na, de hogy te például is a Szegen mikor álltál színpadra színészként?
0: Ősszel, amikor kezdtem.
1: Egyből?
0: Nem, ennek azért van egy kis előélete, ugye amikor én ezt elkezdtem is a Szegen szeptember 1-jel, akkor ugye pozícionáltam a gyerekelőadást, az ifjúságit is, a tanárként, mind a kettőben játszom, vagy a gyereknél is több előadásban, viszont ebből pontosan amiatt, mert abban a helyzetben vagyok, és ott ülök, ahol én ebből így ki akartam húzni, legalábbis is a Szegen úgy voltam vele, hogy
1: ott ne.
0: Igen, tehát, hogy akkor ott azért ne, viszont nagyon, nagyon rendes volt a polgármester úr, dr. Budaházi Árpád, aki abszolút támogatott abban, hogy nekünk, azaz nekik azért ez egy fontos dolog és egy nagy dolog, és ők erre büszkék, és ők szeretnék, hogyha én szerepet is vállalnék, tehát hogyha ugyanúgy színpadon lennék.
1: Hát akkor megvan.
0: Úgyhogy ilyen szempontból tényleg, és ezért is válás vagyok nekik.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Szilasi Balást köszöntöm nagy szeretettel. Az Issaszeki Művelődési Ház és Múzeum?
2: Így van, múzeumi kiállító hely.
1: Tér vagy hely igazgatóját. Tesz-e különbséget színpad és színpad között? Tehát most lényegében az, hogy Bonyhád vagy Issaszeg számít, vagy Gödöllő, bármit mondhatnék, nagy színpadokat is.
2: Ha én elmondanám neked, hogy hol és milyen helyeken játszottunk már, akkor ugye elcsodálkoznék. Okay. Volt, hogy egy busz végállomás, mert ott volt egy rendezvény, és oda hívtak, vagy vásároltak meg minket a nyári melegbe, ahol Ludas Matyit játszottam a kucsmában, meg a nem tudom, tehát mindenemről folyt a víz, és hadd ne mondjam, hogy közben a kocsmából kijött az úr egy csöre, tehát, hogy amikor az ember azt érzi, hogy na hát nem ez volt az álmom, de hát nincs, nem teszünk különbséget. Feladat van, mint ahogy, ha emlékszel, erről már beszéltünk, hogy nincs kis szerep, nagy szerep, szerep van, amit el kell játszani. Ez a dolgunk. És ha öt ember, vagy öt gyerek ül bent, és látom a csillogást a szemében, akkor már értelme volt. Akkor adtam valamit.
1: Meddig látod a jövőt? Tehát vezetőként már megvan a következő évad, vagy hogy?
2: Az évad meg, tehát a gyereket már kiadtuk, tehát ahogy zártam, ugyanazt emelem át, hogy említettem is, ami nagyon jól működött, és azért hál' Isten egy 15 év tapasztalat van ebben, hogy hogyan, miként tudom összefogni és biztosítani azt, hogy igenis fel kell készítsem a nevelőket is. Hiszen ha ők partnerek, és segítenek abban, hogy a gyerekeket összefogják, elhozzák, akkor az én kötelességem az, hogy időbe felkészítem őket is, megmutatom és bemutatom azt, hogy mi lenne a következő évad, és ez így is történt most már tavasszal gyakorlatilag az utolsó előadáson, akkor készülök, kimegyek, megköszönöm a részvételüket a gyerekeknek, a nevelőknek, az intézményvezetőknek a munkáját, és elmondom, hogy mi várható a következő évadban, és ezt ki is adom, át is küldöm nekik e-mailen, hogy ha lehet, és ha működik, akkor tudjanak vele dolgozni, be tudják építeni az adott tantervbe. És ez nagyon jól működik.
1: Na, de akkor ez most a gyerekbérletekre vonatkozik. A többi?
2: A többi a nagyszínázó, vagy a alakul. Tehát én most azon vagyok, Issaszegen, ilyen szempontból, ahogy említettem, most törjük az utat. Sajnos nagy költségvetésünk nincsen, úgyhogy nekem most az a dolgom, hogy szépen lassan bontogassam a szárnyainkat, minél több programot, és ha lehet olyan programot próbáljak elindítani, ami egy kicsit profitorientált, vagy megáll a saját lábán. Hiszen
1: tudjatok,
2: így van, én azt gondolom, hogy egyre nehezebb lesz majd az önkormányzatoknak is az egyéb ilyen területen való finanszírozása. Ha én arra készülök most fel, és az ugyanúgy, ahogy említettem, hogy Bonyhádon is 2-3 év volt, még eljutottam oda, és ezt még gyorsan csak közbeszúrom, hogy úgy kezdtük el, hogy 50 bérletet vittek el a 331 férőhelyen. Tehát folyt rólunk a víz. Hál' Isten ott jegyértékesítésben tudtunk kompenzálni, de ez idő volt. Az első évben emlékszem, hogy konkrétan ilyen 100-110-50 bérlet és 100-110 jegy fogyott el. Tehát ezt építettük, és nem volt rögtön pluszos vagy nullás. Ebbe energia kell.
1: Na, nyárról is kell, hogy beszéljünk,
2: bizony,
1: hiszen itt
2: hiszen
1: van.
2: Hiszen azért is jöttem fel.
1: Tudom, igen. Az aktualitás, csak hát nézd, de nekem nem vagy itt minden nap.
2: Ez így van. De szívesen jövök, ha hívsz, akkor jövök.
1: Mindenképp, mert izgalmas, meg abszolút ideillő minden, amit csinálsz. Szóval mit fog történni most a nyáron?
2: Na, amivel most igyekszünk előrukkolni, és tele vagyok energiával, június 27-ével indítjuk az Issaszegi nyári fesztiválunkat. Ahogy említettem, hogy ilyen nagy büdzsével nem rendelkezünk, ebből adódóan egy kis mini fesztiválban gondolkodunk. Ez azt jelenti, hogy 27-ével indítunk a csatangoló hagyományőrző néptánc együttessel. Neki lesz a 20 éves jubileumi gála műsora. Ez egy ingyenes gála lesz majd, este 7 órakor, tehát 19 órakor a Gábor Dénes középiskola udvarán. Ez egy ugye szabadtéri fesztivál lesz majd. Innentől kezdve mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk. Lesz majd természetesen büfé, Tehát minden megtalálható, ami szükséges. Viszont itt nem áll meg majd az este, mert a jubileumi műsor után pedig lesz majd egy Szent Iváni tűzugrásunk, ez egyébként szintén hagyományokra épülő Issaszegen, úgyhogy a gála után ez lesz, és még egy kis ráadás, az este folyamán tűz zsonglőrrel zárjuk a 27-ét. Úgyhogy ez így néz ki, aztán másnap 28-án folytatjuk a programot, nagyon jó kis musicalt hoztunk el, ez pedig a Kaposvári Rockszínház előadása lesz, a Hair. Este 8:30-kor
1: nem kezdődik. Akármilyen
2: nem, bizony.
1: Előadást kapnak az Issaszegiek.
2: A Hair. Hétfőn tartunk egy kis szünetet, és kedden pedig folytatjuk és zárjuk még egy én azt gondolom, hogy rendkívül nagyon jó és egy nagy siker darabbal, a Pál utcai fiúkkal, szintén a Kaposvári Rockszínház előadása lesz, és este 8:30-kor. Úgyhogy így néz ki.
1: Érdemes is a Szegre menni. Egyébként most van az a lélektani pont, mondd is el, hogy hol, ha most bárki elfelejteni, hol találják meg a fontos időpontokat.
2: Jó. Megtalálják nálunk az Issaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely honlapján, weboldalán. Egyébként jegyeket online is lehet vásárolni, és nálunk is a jegyirodában, tehát Issaszegen, a Művelődési Házban, ezeken az oldalakon.
1: Megmondom, közösségi oldalakon.
2: Közösségi Facebookon is megtalálható, tehát ha bekövetik az Issaszegi Művelődési Házat, akkor abszolút minden megtalálható, és igyekszünk folyamatosan reklámozni is.
1: No, most kérdezem előbb az igazgatót, aztán majd a színész is érdekel, hogy igazgatóként ezt hogy képzeljük a hallgatókkal? Itt az történik, hogy zsákszámra, vagy hát volt ez régen, amíg leveleket kaptak, de mondjuk az e-maileket az dögivel kapod mindenféle önjelölt művésztől, hogy szeretnék fellépni is a Szegen?
2: Az az igazság, hogy valóban nagyon sok jön, de hál' Isten van egy nagyon kedves kolléginám.
1: Ő a hárító?
2: Oké. Okay. Igen, igen. Bevallom, hogy ebben még fejlődnem kell. De egyébként egy mentségem van, hogy valóban nem az van, nem az a klasszikus értelemben bennülök az irodában, hanem azért itt kim vagyok, jövök, megyek, így van, tehát folyamatosan intézek, megbeszélés van, ezeket kevésbé. Viszont a kollégina mindenről tájékoztat, tehát minden, ami olyan fontos, akár bármiféle produktum megkeresés van, és hoznának bármit, ezekről mind tudok, csak kvázi ezt kolléganő segít és kezeli.
1: No, Szilasi Balázs, mint színész, ugyanúgy működik, és ugyanúgy téged társulatot, tehát gondolom te nem tartozol társulathoz.
2: Persze, persze.
1: Hanem produkciókra kérnek fel.
2: Én szabadúszóként dolgoztam már az elején is, amikor még kezdtem, igen, 2000-ben, akkor Tatabányán, Dunajváros, tehát szabadúszóként. Így egy picit meg tudtam azt tartani, azt az önállóságot, és ebből tudott kinőni az, amit el is indítottam, hogy abszolút mai napig is azért szólnak, vagy ha megkeresnek. Ez nyilván az idő függvénye, hogy mit tudok, vagy mi az, ami belefér abba az időbe. Olyan szinten nem tudok nyilván elköteleződni, hogy azt mondom, hogy akkor most van egy próba folyamat, 2 hónap is, akkor én ott vagyok ilyen nappal, mert ez a fő munkahely, és én szerettem és imádom ezt csinálni. Hál' Isten, nagyon jól is érzem magam, jók a kollégák, tehát hogy tényleg nagyon jó csapatom van. Én megtaláltam itt azért most a helyemet, de a könnyebb és a kisebb darabokban azért egyszerűbb. Tehát, hogy említettem, hogy a kis társulatokkal dolgozom, azért nálunk egy-egy produkciót összetenni 5-6-8 alkalommal maximum. Összeugrunk, és mi pár órá próbálással összetesszük azért az előadásokat, a kisgyerekanyagokat.
1: Egyébként te korábban jártál ebben a művházban színészként?
2: Nem.
1: Tehát ezt ide már igazgatóként.
2: Nem voltam én a Nemzetibe, voltam, igen. Itt nem voltam.
1: Oké. Na, csak hogy képzeljék a hallgatók, milyen a művház? Tehát például a nézőtér az ilyen emelt, vagy?
2: Nem, nem.
1: Tehát minden egy szinten
2: azt
1: van.
2: Kell elképzelni, hogy ezt most így nehéz leírni, ez egy egyszer műfáz. Azt kell tudni, hogy régen a régi rendszerben összefogással kezdték el építeni, aztán bővíteni. Uh-huh. Ez mindig egy kicsit bővítve lett, foltozva, hozzátéve, tehát maga az ember belép az aulába, egyébként nagyon szép hangulata van, kicsit sötét, de tényleg szép hangulata van, de ez egy régi épület. Uh-huh. nagyon sok sebből vérzünk, nagyon bízom benne, és a polgármesterünk is azért lobbizik, hogy nyilván ezt az idő folyamán egy új épületet sikerüljön esetleg felhúzni. Azt gondolom, hogy itt ezt az épületet már nagyon újraépíteni nem lehet.
1: Nincs értelme.
2: Viszont a székek meg ugye pontosan amiatt, mert mint a régi kultúrházak, ha emlékeztek még rá, mikor ugye ott a színpad, van a függöny, és akár táncházakat is csináltak, igen, ugye onnan évő például, ott azért arról szólt, hogy Schwab bál, egyéb német vagy német bálok, és gyakorlatilag ott akkor táncolni is lehetett, tehát egy parkettért kell elképzelni, egyébként ablakokkal, és sötétítőkkel, és bepakoljuk a székeket, tehát az üléshez. Körülbelül egy 280 széket.
1: Jó, van bája.
2: Van. Ennek. Van. Tehát lehet kibe pakolni, ez egy jó kis közösségi munka, de hát ez nem teher, mert megvan, hogy miért csináljuk.
1: Mennyi program van egyébként havi szinten? Minden héten van valami?
2: Mindig van valami. Uh-huh. Az, hogy maga színházi vagy
1: azt ilyen kulturális, vagy kiállítás, de egyébként igen, mert tehát, ugye még arról nem is beszéltünk, a kiállító
2: persze.
1: térről vannak mindig aktuálisan kiállítások?
2: Mindig van. Időszaki kiállításaink is vannak, ugye a múzeumban is, sőt most nálunk pont a Klapka György általános iskola állított ki, és kint vannak a rajzaik, tárgyakat állítottak ki, sőt, ugye vannak, kicsit puskázok, akkor de gyorsan elmondom, hogy van saját csoportunk is, ugye van a Baba-Mama klubunk, és a Szegi fotós egylet, tehát ugye itt egy egyletre kell gondolni, vannak 13-an, 4-en, 5-en, és gyakorlatilag fotóznak, kiállításokat csinálnak nekünk, gyakorlatilag feldíszítik a színháztermünket.
1: Óriási.
2: Van egy nagyon jó kis Isaszegi asszonykórusunk, temető csoportunk, tánc Meridian torna, ők az idősebb korosztály, nagyon aranyosak, imádom őket. Van egy bája, jönnek, mozognak, együtt vannak, összetartanak. Sok esetben azt látják, hogy dolgozunk, vagy irodában ülünk, akkor beinvitálnak, vagy berángatnak minket, aha, és akkor kicsit megmozgatnak minket is. De ott van a Gaudium Carminis női kamarakórus gyakorlatilag, és van egy nagyon jó kis csoportunk, a Csata Tánc Együttes. Úgyhogy...
1: Tényleg mindig nagyon van valami.
2: Igen.
1: Nálatok. No, hát ugye igazgató vagy, hogy csörög a telefonod folyamatosan. Egyébként ezt megszokja az ember?
2: Meg ezért veszem némára. Ja, ugye elviselhetőbb.
1: Okay. De tényleg, amíg az ember színészkedik, kevesebbet csörög?
2: Igen, akkor nincs nálam.
1: Lényegében.
2: Meg az óra sincs rajtam, jó, tudod. Okay, tehát, hogy bevallom őszintén, hogy az utóbbi időben, amikor volt olyan évadunk, amikor közel 250 programot vittem színre, és amikor az ember folyamatosan pörög és színpadon is van, akkor egy idő után azt kezdtem el érezni, hogy idegesít, zavar. Uh-huh. Zavar a telefon, hát hangja, magon csörög. És egyszer a frác jött rám mindig, hogy most akkor kihív meg, mi van, és így némában, hogy jobb, ránézek az órámra, oké, felveszem, vagy éppen visszahívom.
1: Meg viszi a fókuszt, arról nem is beszélve. Igen. Folyamatosan terem. Igen. Nagyon örültem neked. Úgyhogy sok csillogó szempárt kívánok ott a helyiekkel, mert akkor nagy baj nem lesz. Egyébként még nincs messze Pesttől.
2: Nem. Meglepő, mert gyakorlatilag azt mondom, hogy nyilván nem a nagy dugóba, de egy ilyen 30 perc alatt be lehet egyébként érni Pestre. Úgyhogy
1: én valami házibuliban voltam ott egyszer, kb.
2: Voltál?
1: Igen, még arra is emlékszem, hogy bográcsoztunk itt ilyen kertben. Igen, slambucot ettünk.
2: Slambuc, bizony.
1: Na, de az meg bizony. A Debrecen a hajdúságból jön, nem? Vagy nem igen, tudom pontosan, de ott ettünk pécel.
2: Slambuc, meg tótok.
1: Is a szegen.
2: Hogy igen.
1: Tótok
2: igen.
1: És?
2: Szerintem igen.
1: Na jó, minden. Ott ettem először, úgyhogy innen ezzel társítom, úgyhogy jó élményem van, és biztos, hogy ki fogok menni hozzátok.
2: Szívesen látunk egyébként, ha már itt tartunk, akkor ha van kedvetek, nézzetek el, látogassatok ki.
1: Hát ezt a hallgatóknak is mondom, hogy nincs messze, tehát a nyári fesztivált, azt mindenféleképpen ajánlom, és akkor az Isaszegi Művelődési Ház weboldalát
2: így van, kövessék, nézzenek rá, igen.
1: Nézzék meg a pontos programokat.
2: És minden megtalálható. És ha megengeded, még így zárásként muszáj, hogy elmondjam, és megköszönjem egy, hogy itt lehetek, és egy picit nagyobb teret biztosítottatok számunkra, meg a Gábor Dénes középiskola vezetőinek a támogatását, segítségét, az Isaszegi önkormányzatnak támogatását, nyilván azoknak a szolgáltatóknak, itt a városüzemeltetésnek, az FM Sound, aki biztosítja majd a technikát, és hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon jó áron. Tehát nem jött volna, vagy jöhetett volna.
1: Tehát ez összefogás.
2: Ez igen, igen. Okay. És a kollégáimnak, tehát akik nagy erővel dolgoznak rajta mind a
1: héten. Ölelünk mindenkit. Köszönöm, van, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szilasi Balást ajánlom a figyelmükbe. Téged is megtalálunk a közösségi oldalon?
2: Persze.
1: Úgyhogy színészként is egyébként, meg hát most ezzel nem azt akarom mondani, hogy megint mindenki rád jöjjön és ajánljon mindenféle szuper kulturális programokat.
2: Állok elébe.
1: De van ott elég ötlet szerint.
2: Van
1: meg, bőven. Amit még meg kell valósítani.
2: Van. Lesz is.
1: Úgyhogy találkozunk is a Szeged.
2: Köszönöm még egyszer, hogy itt lettem.
1: Itt voltál. Balástól most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: leszem.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szilasi Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Locsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagyüzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Vasárnap napközben a megnövekedő gumajfelhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökés, felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Hi, Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Egyik dolog másik után, megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy el kell című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Ol Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinthy Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Ol Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges étel élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga Vérbeli Párizsi lett, Mágnás Miska Bob Herceg, vagy legyen a Horvát Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Molnár Róbert vagyok. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely Híd utca és az Alsó Határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. A régi burkolat marása után egy réteg aszfalt kerül az útra a két réteg busz megállók környezetében, valamint friss burkolati jeleket festenek fel. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken elrontották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladéklerakóban keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét. A ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A rajok erőgépek segítségével utómunkálatokat is végeztek. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar, délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron, kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes események, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák, ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben, a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézy Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont készítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A hűségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-ától több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázútóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta a gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Vasárnap napközben a megnövekedő gomolyfelhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökés, felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek, változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják jól, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Halász Arankát köszöntöm a lehető legnagyobb tisztelettel és szeretettel.
2: Köszönöm szépen.
1: És szívből gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Már az elején, hiszen a Rátonyi Róbert Színház alapító tagjáról beszélünk, társulati tagjáról, aki hát most egy életműdíjat, nem
2: bizony.
1: Is akármit kapott.
2: Bizony.
1: Egyébként egy igen súlyos díjat, szép, igen. Nagyon szép díj.
2: Benne van az egész életem. Olyan, azért ilyen nehéz. Azért
1: nem volt egyszerű?
2: Hát nem, kicsit komplikált volt. Ezt már elmondhatom ennyi idősen.
1: De a komplikáció az ilyenkor szépül? Nem esedik?
2: Nem esedik, így van. Megérett a gyümölcs, nagyon finom ízű, és nem esedik, így van.
1: Nagyon örültem a díjnak egyébként.
2: Hát még én.
1: Nem tudott róla?
2: Nem, nagyon
1: remekül. Teljesen meglepetés?
2: Ah, szuperül meg volt szervezve, olyannyira, hogy egész idő alatt arról volt szó, hogy egy házaspár ünnepli ott a házasságának az évfordulóját, és fellettünk kérve, hogy amikor a tapsnak vége, akkor még maradjunk egy kicsit, és ezt a házaspárt fel fogja köszönteni Trixi, ugye a színház igazgatója, és szóval ne szélegyünk gyorsan ki a színpadról. Így is történt, fel is lettek köszöntve, de a Trixi nem ment le, látszott még a szituáción, hogy még ott állunk, nem tudjuk, hogy mi legyen, és akkor Rátonyi Hajnival együtt, ugye Rátonyi Robert lányával, Rátonyi Hajnival együtt, akivel szintén sokat játszottam már, átadták nekem ezt a díjat, nagyon szép felvezetővel, életút, magyarázattal, minden, szóval nagyon csodálatos volt, és hát én tudtam, hogy ő Rátonyi díjról beszél, de hát én nekem eszem ágában nem jutott, hogy én járt az agyam, hogy kollégák közül, hogy ki lehet az, és aztán a végén én voltam, hát elsírtam magam, ez az igazság.
1: Megértem.
2: Annyira boldog voltam.
1: Megértem. Olvasgattam én sokat, ezt mondtam önnek is,
2: igen?
1: Amikor most még nem éltek a mikrofonok a díjakról, meg önnel,
2: igen,
1: kapcsolatban.
2: Igen.
1: Most hogy volt az annak idején, az opera? Hogy fel lett terjesztve?
2: Hát fel lettem terjesztve, de kétszer Jászai díjra, akkor, amikor ez koromhoz képest kellett volna, de valahogy mégse kaptam meg. Valahogy nem kaptam meg.
1: Ez bántotta?
2: Hát igen, mert akkor egy olyan időszakban voltam, amikor ugye jó lett volna, jól esett volna, de hát sajnos ez nem jött létre, se az Őze díj nem jött létre, úgyhogy nem tudom, hát nyilván megvoltak az okok, akkor egy egész más világban éltünk, én akkor más helyzetben voltam, nyilván nem tetszett a fizimiskám, vagy nem tudom mi a véleményem, vagy a jellemem, vagy bármi.
1: Volt mindig vélemény?
2: Volt.
1: És hangoztatta is?
2: Tessék?
1: Hangoztatta is?
2: Hát de ha megkérdeztek, akkor elmondtam a véleményemet. A mai napig is ilyen vagyok.
1: Na helyes. Önazonos.
2: Önazonos, igen, ez a mai kifejezés, hogy önazonos, igen.
1: Ez fontos. Szóval ez valahol elégtétel is ilyenkor?
2: Igen. Hát nagyon boldog vagyok, mert ugye, mint mondtam, alapító tag vagyok 2017 óta, és szóval, hogy is mondjam, nagyon-nagyon megbecsülnek a színházban engem a gyerekek, a Rátonyi Róbert Színházban. Nagyon megbecsülnek, nagyon szeretnek, nagyon vigyáznak rám. Pici apró jelek, hogy kiveszik a táskát, vagy nem kérek-e valamit. Szóval egyáltalán olyan előzékenyek, ha takarásba ülök, ugye nekem szokásom, hogy ha szerepelek többször egy felvonásban, vagy nem, akkor is én ott ülök, és várom a jelenetemet. Én nem szeretek közbe privatizálni. Én ezt
1: világos.
2: Így tanultam, és én ott szeretek lenni a takarásba, hiszen Jászai Mariról is tudjuk, ugye az életmű könyvében írta, hogy a mosdóból nem lehet a színpadra menni. Tehát ott lehet pontosan ülni, várni a jelenetet, ami egy nagyon érdekes dolog a színész számára, mert ugye ott várakozik, és aztán egyszer csak be kell menni, mese nincs, át kell az árkot ugrani, és be kell menni a színpadra, és részt venni a jelenetbe, de én azért szeretek ott lenni, mert hat rám,
1: hát meg
2: az a légkör. Én része akarok lenni, hiába a felvonásban csak 4 jelenetem van, kimegyek, bemegyek, de én a része akarok lenni, és ez engem segít.
1: Csak hogy értsék a hallgatók, igen? A takarás az azt jelenti, hogy ott függöny mögött.
2: Függöny,
1: ugye?
2: Mögött, igen.
1: Tehát oldalt vagy hátul.
2: Oldalt vagy hátul, uh-huh. Így van.
1: Ott az egy külön világ.
2: Külön világ, külön dimenzió. Így van, ott külön dimenzió, így van, igaza van.
1: No, azért ennek van egy rendkívüli bája, és én is szeretnék vigyázni, csak kérdezem, nincs hideg a stúdióban?
2: Nincs.
1: Na,
2: nincs,
1: örülök, nincs. Szóljon, remek. Mert akkor lekapcsolom.
2: Nem, nagyon jó.
1: No, tehát, hogy van ennek egy bája, hogy akkor ezek szerint 9 évvel ezelőtt elkezdtek.
2: Így van.
1: Valamit közösen álmodni.
2: Így van.
1: És ez az álom hol tart ma? Ahhoz képest, ahogy elkezdték?
2: Hát nagyon-nagyon. 10 évesek leszünk jövőre egyébként, úgyhogy remélem lesz egy kis buli, egy kis megemlékezés, uh-huh. És hát ez csodálatos dolog. Na most hozzátartozik a dologhoz, hogy mi nem a Rátonyi Róbertben ismertük meg egymást, hanem az Operett Színházban.
1: Az Operett, igen, gondoltam.
2: Ugye? És ismertük egymást. Tudtuk, hogy milyen...
1: Mármint a Trixivel.
2: Mind a Trixivel, igen. Igen.
1: Teremi Trixivel van szó.
2: Teremi Trixivel van szó, igen. Mi csak itt trixizünk egymás között. És szóval ismertük egymást, és beszélgettünk, és egymás privát életét is ismertük. Ugye jártunk sokat külföldre, ami szintén egy másik dimenzió.

0: Egy kis művészház néven egy társulat, jártuk a külföldöt, ott is ismertük egymást. Szóval a Trixiket tökéletesen tisztában volt azzal, hogy ő milyen csapatot akar összehozni a férjével együtt, Hábel Ferivel, ugye aki az ügyvezető igazgatója a színházunknak, és ők tudták, hogy milyen csapatot szerveznek, és ők érzik ezt a dolgot, szóval rettenetesen jó érzékük van ehhez, hogy hogy válasszák ki az embereket, mert hát ugye mi nem csak itt Magyarországon, hanem határtúlon is játszunk, és ismernek bennünket, hogy mi ezt szívvel, lélekkel csináljuk, és egymás iránt is pozitívek vagyunk, tehát nincs az a torzsalkodás, ami általában a színházakban szokott lenni.
1: Egyébként az operetben volt?
0: Hát előfordult, régen is előfordult. Hát én már nagyon régen voltam ott, már nem tudom, hogy most mi a helyzet.
1: Hány évet?
0: Én hány éve voltam?
1: Hány évet?
0: 26-ot. 26 évet
1: hát
0: voltam.
1: Hát negyed évszáz. Igen. De hogy negyed, de jól mondod, de jól mondom,
0: 26 évet voltam, és 59 éve vagyok a szakmában körülbelül. Szépen, ugye gratulálok. 68-ba kezdtem a Tánzel Fesztiválon, és aztán onnan mentem be a színházba, mert a Vámos megkérdezte tőlem, mert akkor elég jól indult a szekér a Tánzel Fesztiválon, és akkor megkérdezte a Vámos László, hogy maga tánzel énekes akar lenni, vagy színésznő. És akkor mondtam, hogy színésznő. És akkor felvett a iskolába, és elvégeztem, és aztán ott ragadtam.
1: Azon szokott gondolkodni, hogy mi lett volna, ha megy végig a tánzdal énekesi?
0: Hát előfordul.
1: De ez a harangozó teri...
0: Így van, pontosan az éra. Szokott eszembe jutni.
1: De nagyon nem voltak, tehát azt hiszem ő volt, meg nem tudom, hogy Ambrus Kiri az a korosztály.
0: Ambrus Kiri is volt, igen, Toldi Mária, a Szörényi Levente zenekar, a Máté Péter.
1: Jó, tehát ezek a korosztály.
0: Igen,
1: értem,
0: ez a korosztály.
1: Okay. Mit tetszett énekelni a...
0: Én Bágya G. Dénesnek a dalát énekeltem, egy régi monda, ezt énekeltem. Aha. Nagyon szép volt, televíziós felvétel is készült belőle, nem is egy, és de az volt a hátulütője, egyébként egy szavazattal nem kerültem be a döntőbe,
1: egy szavazattal volt.
0: Igen, és az a helyzet, hogy akkor a Toldi Máriának is volt egy hasonló dala, és ütötték egymást ezek a dolgok, és hát én még annyira nem voltam felfutva, hogy ez... Sok minden sztori van, ehhez is el lehetne beszélgetni, sokat erről
1: majd
0: is.
1: Majd egyszer írunk egy könyvet.
0: Írunk egy, persze, Trixikén mondja mindig, mikor a kocsiba mesélek az életemről egy-egy dologról, mert az embernek sokszor eszébe jut már pillanatnyi dolgokról egy régi, és akkor az felhozza, és mindig mondja, Arikám, írjál egy könyvet. Hát mondom, az már elkéstem, mert az már jegyzetelni kellett volna.
1: Úgyhogy vissza lehet emlékezni. Na, és akkor pont erre kérem most, mert ha 26 év, hát akkor a Rátonyit jól kellett, hogy ismerj.
0: Hogyne rád, hogy Robert, személyesen.
1: A névadó. Hát ennek a színháznak, vagy a társulatnak.
0: Hogyne.
1: Milyen ember volt ő?
0: Csodálatos ember volt.
1: Tényleg?
0: Okos, intelligens, nyugodt, művelt. Az ember, hogyha beszélt vele, akkor picinek érezte magát, mert annyira lehetett érezni a tudást, amögött akár egyszerű mondatok mögött is, amiket ő mondott. Nagyon-nagyon szerettem, sokat szinkronizáltam vele.
1: Tényleg? Még ő szinkronizált? Igen. Ezt nem is tudtam.
0: Én?
1: Ne, azt ön tudtam, de azt, hogy a Rátonyi szinkronizált, azt nem tudtam.
0: De. Hát akkor régen nagyon komoly színészeket hívtak, ugye, szinkronban nem volt ilyen.
1: Ugye az, hogy én önt már láttam színpadon, de Rátonyit én sose láttam színpadon.
0: Nem, hát sokat
1: én veszített. Én a könyveit olvastam.
0: Könyveit, operettek,
1: Arizona Színház, operettek, igen,
0: van,
1: ezeket én mind
0: olvastam. Bal négyes páholy, így van, igen. Így van.
1: És az, most pont ezen, most a színpaddal kapcsolatban, igen, amiről beszélünk, hogy az például nem esedik idővel, a színpadra lépés varázsa?
0: Hogy
1: nem esedik-e, vagy más-e a színpadra lépés most, igen, napjainkban, mint annak idején?
0: Hát nézze, a fiatalok egészen mások, hát szóval ezt nem kell ecsetelni.
1: Hát oké, de önnek is más az érzése?
0: Nekem nem. Nekem nem.
1: Ugyanaz?
0: Én nekem ugyanaz. Tehát csak tökéletes szövegtudással, felkészültséggel beleérezni, azért is ülök ott hátul a takarásba, beleérezni a dologba, akármit játszik az ember. De ez nem kell azt gondolni, hogyha valaki drámát játszik, akkor ott ül a szavő.

0: És akkor nyomja magába, jaj, most micsoda szomorú, nem. Felkészültnek, tudni kell, hogy mit játszom. Ugye régen az volt a szokás, hogy volt egy olvasópróba, volt egy visszaolvasópróba, akkor volt még egy olvasópróba.
1: Ahogy nem is hallottam már.
0: Na ugye. Akkor volt egy másik, amikor volt egy elemzőpróba, most már a harmadiknál tartunk. Aha. Az elemzőpróbán a rendező beszélgetett velünk, megkérdezte, hogy mi a véleményed, miért mondod ezt a mondatot, vagy miért mondod azt, vagy miért mész most ki, vagy miért akarsz leülni, vagy miért vagy ideges, ezeket mind el kellett mondani. Tehát a szövegkönyvet tudni kellett, ismerni kellett. Ezért, hogyha például már előfordult nálunk is, hogy egy kollega nem annyira top, nincs annyira toppon, és valamit rosszul csinál, akkor az ott lévőnek kell ezt helyrehozni. De ha nem ismered a darabot, és nem ismered a kollégának a szerepét, hogy hogy viszonyul a darabhoz, akkor nem tudsz kimászni.
1: Igen,
0: akkor segíteni kell neki, és mondani, hogy például már ilyen előfordult, hogy azt kellett mondani a kollégának, hogy jó, most már nagyon sokat beszélt, most már menjen ki. Szóval van ilyen. Vagy például valaki nem mond valamit, akkor azt mondom neki, hogy te azt akartad kérdezni, hogy voltam-e már én ott házas? Azt akartad? Jaj, tényleg, voltál már ott házas? Szóval vannak ilyen dolgok. De ha nem ismered a darabot, a másik szereplőt, a kollégával, akivel beszélsz, akkor nem tudsz mit csinálni.
1: Igen, jogos.
0: Hát ma már nincs ilyen. Ma már sietünk.
1: Na most tessék már azt... Igen? Azt mondom, most hallottam először erről, hogy ilyen létezett műfajilag, hogy
0: igen.
1: Visszaolvasó próba, az mit jelent?
0: Az, hogy, az olvasó próbán a rendező olvassa el. Akkor hazamegyünk, akkor elolvassuk mi, és az, mi mondjuk a saját szerepünk.
1: Tehát az olvasó próbán a rendezőnek kell, vagy kellene normál esetben felolvasni?
0: Így van az egész darab.
1: Jön, azt hittem, hogy ott már a színészek is.
0: Hát ma már így van, képzelj el, hogy ma már így van.
1: Én azért tudok ilyen egy-két dolgot, mert képzelj el, hogy
0: igen?
1: 25 évvel vagy 30 évvel ezelőtt budapesti karrierem kezdetén egy színház művészbüféjében helyezkedtem el. Másfél évig színészeket etettem, itattam.
0: Remek.
1: És akkor beleláttam valamennyire, de már ott is az volt, hogy, hogy olvasgatták. Jó, nem, lehet, hogy 25
0: igen.
1: most,
0: igen.
1: De,
0: igen.
1: De hogy akkor ez változott az idővel?
0: Igen, hát felgyorsult.
1: Most és akkor régen nem is 6-7 volt a próbaidőszak?
0: De 6-7
1: az volt.
0: Körülbelül 6-7 volt, igen. És hát ugye az utolsó hét, ami ugye a főpróba hete, hát az volt a nagyon gyilkos, ugye. Hát
1: de az operetben is?
0: Operetben is, igen, hát hogyne.
1: És hogyne. Akkor mindenki feszült volt?
0: Hát persze, hát attól független, meg azt tudom mondani ki, hogy volt felkészülve. És főleg a rendező, hogy volt felkészülve.
1: Ja, mert olyan is volt, hogy a rendező nem volt.
0: Hát olyan is előfordul, de ez a legritkább eset, mert mégiscsak tudja, hogy mit akar csinálni a darabból, ugye?
1: Őrület.
0: Még valami eszembe jutott a visszaolvasó
1: próbán. Na most akkor tényleg, és akkor a visszaolvasón mi történik pontosan?
0: A visszaolvasó próbán ugye már a szerep szerint olvassuk föl.
1: Tehát akkor jönnek a színészek.
0: Akkor jönnek a színészek, de ott kifejezett ki, legalábbis az én időmben, mikor én csináltam ezelőtt, ugye 21 néhány évvel ezelőtt, akkor direkt kifejezetten kérés volt a rendezőtől, hogy nehogy úgy olvassuk a szerepet, mintha játszanánk. Tehát, hogyha, mit tudom én, volt egy olyan mondat, hogy hova mész, mit csinálsz? Akkor ne így olvassuk, hanem úgy, hogy hova mész, mit csinálsz. Tehát nem volt szabad a szerepet. Mert az alakulhat.
1: Ja, értem.
0: Hát az alakulhat. Hát attól nagyon sok minden közre játszik. Lehet, hogy közben jön egy kellék, ami egy külön műsort megérdemelne, a kellék használat. Ugye, szóval...
1: Azért merek, meg beszélgettünk is most sokat a múltról, hát ez egy életműdíj.
0: Ez egy életműdíj.
1: Összegezhetünk.
0: Igen.
1: De beszélünk mindjárt a Rátonyi Róbert Színház mindennapjairól is, mert...
0: Ez a fontos.
1: Minden fontos.
0: Minden fontos.
1: Az, amit eddig letett az asztalra, az mind fontos.
0: Igen.
2: Ez a Slágerkult.

0: szerdán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi. Egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most... Folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, halászolnak arra. Még inkább örülök, mert még nem találkoztunk, és nagy tisztelője vagyok egyébként régóta a távolból.
2: Köszönöm.
1: Úgyhogy őszintén gratulálok az életmű díjhoz. Ez egy Rátonyi Róbert díj.
2: Igen.
1: A Rátonyi Róbert Színház társulatától kapta, nem tudott róla.
2: Nem tudtam. Nagy meglepetés volt. Nagy meglepetés.
1: Méltán, és végre akkor, de most ez az első díj, vagy voltak azért
2: nem, kisebbek? Van egy, a szinkronban is kaptam egy életmű díjat már. Ugye a szinkron kollégáktól ugye volt egy szavazás, és akkor meg
1: több név volt. A mai napig sokat szinkronizál?
2: Nagyon sokat. Na, ma is onnan jövök, a Mahírból jöttem ide, úgyhogy itt Óbudán fönn a hegyekben van, és nagyon sokat szinkronizálok.
1: Szereti?
2: Szeretem.
1: Az egy más dimenzió,
2: az egy egészen
1: dimenzió
2: más.
1: Megint, mint
2: az egy
1: a színházi.
2: Más. A privát ember nem is tudja elképzelni. Azt nem is tudja elképzelni, hogy ez hogy lehet. Ugye ez is régen másképp volt, ma is már másképp van. Ma már egyedül ülünk egy stúdióban.
1: Igen.
2: Jön egy kép, és egy monitoron a szöveg, és hát rögtön csinálni kell.
1: Én vagy kétszer-háromszor bemehettem Kárpáti Levente.
2: Igen, Kárpáti Levente, hogy ne levi, hajaj, rendezett is egy darabba. Igen.
1: Na pláne, ugye egyszer ő elvitt megmutatni,
2: igen.
1: Meg a Várkonyi Andris.
2: Hát hogy
1: és akkor mutatta ő is, hogy itt ez hogy megy.
2: Igen.
1: Hát az egy gyár.
2: Az egy gyár. Na, de az egész világ egy gyár.
1: Jó, az is igaz. Nagyon lehet hibázni. Na, ez
2: nem.
1: A lényeg ott.
2: Lehet hibázni, hát azért hibázunk.
1: De nem az van, hogy ha nagyon sokat, akkor többször nem hívják az
2: ember? Nem. Ez nincs ilyen. És hát ugye például egy szövegalámondás, ahol dokumentumfilmeket, vagy a Spektrum TV, vagy bármelyik, hoppá, nem szabad ilyet mondani.
1: Itt szabad.
2: Szóval valamelyik olyan csatornán, ahol ugye ilyen tudományos filmek állatokról, vagy emberekről, vagy krimiről, vagy autókról, vagy bármiről van szó, ugye az egy, úgy hívjuk, hogy szövegalámondás, tehát kicsit halkan lehet hallani az eredeti szöveget, na de ott viszont nagyon kell tudni blattolni. Hát ott kapsz egy ismeretlen szöveget, és azt rögtön nyomni kell, másodpercre.
1: Ezt jelenti a blattolás?
2: Én tudom nagyon. Aha. Én tudom, bírom, hála jó Istennek,
1: na,
2: bírom.
1: Hát a lényeg. Jó, mennyi darabba játszik most?
2: Most mennyi darabban?
1: Igen.
2: Hát csak a Rátonyi Róbert Színháznál játszom, mert nagyon sok helyen voltam, hogy operettszínházból ugye nyugdíjba mentem, szakmai nyugdíjba. Nagyon sok helyen voltam, nem tudom, lehet-e mondani.
1: Itt szabad,
2: Karinti Színházban voltam, a Pesti Művész Színházban, a Turai Ida Színházban, ez a művészház, amit már említettem, hogy külföldön jártunk, és aztán operettszínházban 68-tól voltam 94-ig, ez ugye 26 év, ha jól számolom, és...
1: Hát ez a hős, de ez a hős korszak.
2: Ez nem? A hős korszak, igen, és ugye utána jött, 89 után jöttek ezek a külön színházak, nagyon sok helyen játszottam, de most nem is tudom, mit kérdezett, elkalandoztam.
1: Nem, most végigvettük azt, hogy...
2: A színházakat.
1: Hol, tehát például a Karinti, ott még a Marcinál?
2: Még a Marcinál voltam, igen.
1: Meg az operett időszak, hogy most számolgatom, akkor még a Latinovics éra is megvolt?
2: A Bodzi úrra gondol?
1: Igen.
2: Igen, ott is játszottam egy kisebb szerepet, igen. Ott
1: tehát
2: is
1: gyakorlatilag, amiket így lehet olvasni utólag,
2: igen.
1: Ilyen legendás előadásoknak mind a
2: szemtanulói rengeteg. Van egy papírom arról, hogy hány, egyszer bementem a titkárságra régen, és ott volt egy könyv, amiben fel voltak vezetve, hogy ki mit játszott, név szerint, tehát nem az összeset kellett, hanem Halász Aranka, ezeket, és azt kiírtam, és az mindig nálam van, hogy tudjam, hogy mégis miben voltam. Na, nagyon sokat játszottam az operettszínházban, de legjobb a Hegedűs volt, ugye, ami a Golde szerepe volt, aztán végül is. Úgy kaptam meg, mert az idősebb lányt játszottam, de aztán megkaptam a Goldét is később. De hát most a Rátonyi Róbert Színházban teljesedett ki.
1: Igen, ez volt az eredeti,
2: ki. Igen. Ott teljesedtem
1: ki. Mennyi darabban játszik most?
2: Mennyi darabban játszom? Játszom a Mágnás Miskába, az volt az első 2017-ben, utána jött a Sibyl, abban utána jött a Istenem, most vagyok a legnagyobb zavarban, mert ezt nem írtam
1: nem
2: föl.
1: Nem baj, majd...
2: A Sibyl, most játszom a nem jött az eszembe.
1: Vagy inkább úgy kérdezem, mennyit játszik egy hónapban?
2: Hát most kicsit kevesebbet játszom, de körülbelül 3-4-et.
1: Jó, tehát mindig van.
2: Mindig van.
1: Hát az
2: mindig
1: egy heti.
2: De minden, egy, nekem elég is, mert az utazást is ugye rettenetesen nehezen viselem már ugye az autózás, meg minden, de hát hoznak, visznek, szállítanak, értem, jönnek, hazavisznek, szóval itt nincs probléma, csak gyere. És most azon gondolkodom, mit játszottunk. A nagymamába, ez a legutolsó, a nagymama, tehát a Mágnás Miska, Szibil, nagymama, és van egy negyedik is, nem jött az eszembe, hát látja,
1: ha, majd ezt, majd,
2: majd eszembe jut, és bemondom tessék, még egyszer, így van,
1: mondani.
2: Persze.
1: De hát utazni meg kell.
2: Utazni ugye? Meg kell. Hát
1: szóval... Mert a színház is ugye itt Budapesten kívül van.
2: Csákváron van a székhelyünk. Csákváron van a székhelyünk.
1: De jönnek, mennek mindenfelé.
2: Jövünk, megyünk mindenfelé az országba, és határon túl is.
1: Na, hol dobban meg igazán a szíve? Melyik környéken, melyik városban, melyik színpadnál van ilyen? Ezt akár úgy is kérdezem, hogy mit tudom én, ha a 11. kerületbe jár a Karinti felé, akkor ott megdobban a szíve.
2: Igen, meg.
1: Ha
2: meg,
1: a Pesti Broadway-en jár, megdobban
2: meg,
1: a szíve.
2: Meg, ez igaz. Hát hogyne, hát nézze, az ember, ugye, egyszerű ember megy az utcán, és el egy olyan helyre kerül, ahol mit tudom én, megismerte az első szerelmét, vagy megismerte a haverját, vagy iskolába járt. Az ember, így van, pontosan így van, megdobban a szívem, de hát ez már elmúlt, és én nem foglalkozom azzal, ami elmúlt.
1: Na, nem néz hátra?
2: Nem nézek hátra, megyek előre. Én elég pozitív vagyok.
1: Az is volt mindig?
2: Igen.
1: Az azért jó, mert akkor ezek szerint ösztönösen az.
2: Ösztönösen.
1: És nem könyvekből tanultam.
2: Nem. Ösztönösen vagyok
1: egyébként
2: előre.
1: Egyébként régi játszótársakkal tartja a kapcsolatot?
2: Hát nem nagyon, mert a régi játszótársak részben ugye a Rátonyi Róbert Színházban is benne vannak, szegény drága jó Jankovics Józsi, ugye, aki hát már nincs köztünk, ugye ő is operaszínházi tag volt, vagy a Zsoltika, aki nem régen hagyott itt minket, Benkószi Zoli, aki még már nem nagyon játszik, vagy a Kokas Laci, aki már szintén nem nagyon játszik, tehát vannak itt régi játszótársak is bőven.
1: De hogy illik-e egymást elmenni, megnézni, megnézik-e egymást?
2: Ritkán. Én legalább magam nevébe beszélek, ritkán, nincs nagyon kedvem hozzá. A televíziót is csak nagyon-nagyon ritkán nézem. Vannak kedvenc műsoraim, de inkább az ilyen nem a rossz értelemben szórakoztató, de amiről előbb meséltem, az ilyen állatfilmek, vagy utazások, például van egy nagyon jó vonattal a világ körül, ugye azok az utazások nagyon érdekelnek, vagy nagyon érdekelnek a házépítők, akik a házakat keresnek, vagy ingatlanvadászok, vagy nem tudom mi a címe, azokat megnézem, de én nem nagyon, inkább a rádiót szoktam hallgatni, megmondom őszintén.
1: Milyen jó, hogy most egy rádióban.
2: Igen, a rádiót szoktam hallgatni, mert az kedvesebb nekem. Uh-huh. És az segít otthon is, ha tudom én, pihenek, vagy hát főzök. Persze,
1: meg mellette mindent lehet csinálni.
2: Nem kell nézni, igen. Pontosan.
1: No, de a színházat megnézni kell.
2: Amikor nézett
1: előadás korában, igen, tudott civillé válni? Tehát ha más nézett pályatársat.
2: Ez egy érdekes kérdés. Ez nagyon érdekes kérdés, mert az ember tud civillé válni, de ha észrevesz egy hibát, mert az előfordul.
1: Hát, nehogy észreveszik.
2: Ez nagyon érdekes dolog, mert a hibákat azt észre lehet. Nem tudsz annyira civil lenni, hogy ne vedd észre a hibát. Ez nagyon érdekes dolog. Ez egy ilyen szakmai ártalom, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ez nagyon érdekes. Mindahogy a saját előadásunkban is észreveszi az ember a hibát. Például van egy olyan nagyon érdekes dolog, amit tanultam még a régiektől, hogy akkor vagy igazán ura a szerepednek, hogyha látod magad kívülről. Ez egy nagyon
1: milyen
2: érdekes.
1: Igaz, de milyen,
2: ez nagyon igen. Érdekes dolog. Például én szoktam, ha készülök egy új darabra, és már olyan 80%-ban vagyok, akkor mielőtt elalszom, akkor szoktam magam, mint amikor az ember bármiről álmodozik, becsukja a szemét, és bármiről álmodozik, szoktam magam látni, és akkor jutnak eszembe gondolatok, például ötletek, hogy mit lehetne csinálni, ugye, hogy inkább ezt mondom, vagy inkább azt mondom, mert hiszen ugye ezek az operettek azért nem Shakespeare darabok, itt szabad mondani, tehát ezt egyet szót be lehet mondani, aha, aminek aztán sikere van. Ugye, és ezt úgy éjszaka szoktam, úgy hívjuk, hogy mozizunk, egy éjszaka mozizunk, igen, és igen, akkor azóta is gondolkodom ezeken a darabokon, de olyan buta vagyok, hogy egyszerűen nem jut az eszembe.
1: Nem baj, én most akkor visszamegyek más, még a kezdetekhez, már mint a Rátonyi kezdeteihez.
2: Igen.
1: Ugye 9 évvel ezelőtt, tehát amit valamit álmodtak, de az hol tart ma ez az álom, aminek az alapító tagja
2: értem
1: volt?
2: Értem. Én szerintem egyenletesen és a nehézségeket leküzdve megyünk fölfelé.
1: Tehát jó és társulati tagnak lenni?
2: Nagyon, nagyon. Hát én ilyen jól soha nem éreztem magam.
1: Komolyan?
2: Soha nem éreztem magam. Azért, mert ez család. Itt mindenki a másikért dolgozik. Itt nincs az, hogy most én más csinálok, vagy most kitalálom azt, hogy most elé állok, vagy... Szóval itt nincs ilyen dolog. Itt mindenki egymásért dolgozik, és szeretetbe, és békességbe, itt nincs kiabálás, nincs kihaénnemség. Szóval ez egy csodálatos, és hálás vagyok az életnek, hogy ezt adta nekem így végezetül, mert hát ugye ez semmi nem tart örökké, hogy ez hagyta nekem végezetül, hogy itt tudom lecsengetni a pályámat ezzel a kis szoborral.
1: De még sokáig.
2: Igen, és remélem még sokáig. Bár szoktam mondani a Trixinek, hogy gondolkozzál azért, mert ez egyszer vége lesz minden jónak.
1: Van még ott
2: idő. Van még idő. Van még.
1: Mi járunk ezzel a legjobban?
2: Remélem.
1: A közönség.
2: A közönség.
1: Minél tovább.
2: Nagyon szeret a közönség, és mindig olyan kitűnő tapsokat kapok, annyira boldog vagyok, hogy a Marisa Grófnőt felejtettem el, ami a legkedvencebb darabom is, a Marisa Grófnő, és nagyon jól lett megcsinálva itt a Trixikéjéknél, nagyon örülök neki, úgyhogy ez a 4 darab, amiben játszom, a Sibyl, Mágnás Miska nagymama és a Marisa Grófnő.
1: És a Rátonyi Róbert Színház weboldalán minden pontos.
2: Minden ott van, igen, azt meg lehet keresni, Rátonyi Róbert, tökéletes a weboldal, ott vannak a művészek, hogy kik vannak, milyen előadások vannak, szóval azt érdemes felkeresni, és hát gondolom a név az a Rátonyi Róbert, az igazán nem nehéz megjegyezni.
1: Abszolút, abszolút.
2: Igen.
1: Van, ugye ezt már kérdeztem?
2: Igen.
1: Tehát akkor ezek szerint Feleki Kamillal is.
2: Jó, Feleki Kamill partnere voltam. Na, de vagy akkor hát ő volt.
1: Jól emlékszem, hogy a Feleki mondta azt,
2: igen,
1: hogy ott van a színpad, vagy a színház, ahol ő van?
2: Latabár.
1: Latabár?
2: Latabár.
1: Bocsánat,
2: Latabár.
1: Feleki...
2: Latabárral is dolgoztam.
1: Na, pláne. Okay.
2: Fantasztikus.
1: De tényleg hangoztatta ezt?
2: Hangoztatta, igen. Igen,
1: tehát
2: igen.
1: Ez azt is jelentett, hogy ha 2 sörösre kesz, akkor az is a... Színház.
2: Hát igen, én már szerepeltem egyébként széken is, széken énekeltem, emlékszem, aha, még régi dolgokból, hogy egy székre kellett felállnom, mert nem volt színpad.
1: Aha.
2: Szóval azért vannak itt körülmények.
1: Minden volt.
2: Minden volt. Például a Latabárnál egyszer vidéken voltunk, én dolgoztam a Latabár Kálmánnal, segédasszisztense voltam egy számába, ahol ételeket és állatokat utánozott, és, de nem is azt akarom róla mesélni, hogy egyszer vidéken voltunk fellépni, és odajött egy nénike, aki akkor nekem még nénike volt, ma már én vagyok a nénike, és azt mondta, jaj, Latyikám, de jó, hogy itt van, aztán nekem itt nagy igény van, vegye ám a szárnyai alá közönséget, itt nagy igény van a humorra. És akkor azt mondta a szegény Kálmánkám, Isten nyugosztalja, mert hát olyan helyen is voltunk, hogy igen, látom nénike, hogy van igény, de tető az, aha, nincs a színpad fölött. És aha, ez így volt.
1: Aha.
2: És ez így volt, bizony. A Feleki Kamillal például, mikor a kabarét játszottunk, én voltam a Schneider kisasszony benne, akivel hát ugye kapcsolatba léptek egymással, és ő tanította meg nekem a bizonyos dolgokat oly annyira, hogy még a saját lakására is elhívott minket a Kovács Zsuzsi kolléganőmmel, és ott próbáltuk be azokat a jeleneteket, amelyek nehezek voltak. Szóval hatalmas élményeim
1: van. Na, az a Kovács Zsuzsi, aki a Szörényi Leventének
2: Szörényi, igen, ő a Kovács Zsuzsi. Igen. Ugye nemrég emlékeztünk meg róla, mert 9 év azt hiszem nincs közöttünk.
1: Pont amikor alakult a színház?
2: Nem.
1: Vagy a Rátonyi?
2: Ja, nem. Hát lehet, hogy rosszul emlékszem.
1: Lehet, hogy jó?
2: Lehet, okay, hogy rosszul emlékszem, nem
1: de
2: tudom.
1: De róla beszélünk.
2: De róla, Szörényi Őrs anyukájáról. Ő róla, igen.
1: Na, nagy idők voltak, meg sok sztori van, tessék azt a könyvet elkezdeni.
2: Jaj, nem. Na, látja, hogy vannak olyan dolgok, amik nem jutnak az eszembe.
1: Hát de közben még eszébe jutott ez is.
2: Hát aztán eszembe jutott, majd ez ügyesen meg, hát a szinkronról nem beszéltünk, de hát mindegy.
1: Valamennyit beszéltünk.
2: Beszéltünk.
1: Vannak olyan filmek, vagy sorozatok, amiket különösen szeret?
2: Hogyne, hát a Disney sorozatokban benne vagyok. A Vajánába, az Encantóba, a Kokóba, most is csinálok egy, nem tudom még mi lesz a címe, például az egyik rajzfilmet megcsinálták igazi színésznőkkel, és ott például verseny van, ott meghallgatások vannak, ott casting van.
1: Na igen, ott igen, bizonyítani igen. Kell, ott akárkit nem engednek oda.
2: Akárkit nem engednek oda.
1: No, megmondom őszintén, igen? Én utána olvastam tisztességgel önnek, de egy valamit nem néztem meg szándékosan, az életkorát. Igen. Nem kell elmondani.
2: Hát elmondom szívesen.
1: Na, de csak azért mondom, hogy sose életkor alapján ítéltem meg senkit. Nem érdekel.
2: Persze,
1: annyira,
2: persze.
1: Ha szeretném, mondja el egyébként, mert nem, de hogy olyan kortalan.
2: Köszönöm mondani, szépen.
1: És valószínűleg azt tartja, vagy azt konzerválja, hogy folyamatosan van feladat.
2: Igen, ez nagyon fontos. Ez a legfontosabb. Bár el tudnám mondani olyan embereknek is, akiknek nem az a foglalkozásuk, hogy színészek, hanem tudom, egy irodába ül, vagy bármi igazgató, vagy titkárnő, hogy ne hagyja abba, ha nyugdíjba megy. Nem szabad abba hagyni, hiszen nagyon sok olyan hely van, ahol összejönnek az idősek, de én ott nem érezném jól magam.
1: Elhiszem. Én ott alkotni nem. Kell.
2: Alkotni kell. Na, ez fontos. Bizony, alkotni kell. És a Rátony Róbert az a színház, ahol lehet alkotni.
1: Na, akkor
2: és szabadban adva.
1: Kedves hallgatóink, akkor Rátony Róbert Színház weboldalát keressék, kövessék, és halászanak át, nézzék meg bármelyik darabban, ami
2: köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És szívből gratulálok a díjhoz, ez a fotón rajta lesz.
2: Ó, remek,
1: meg tudják,
2: remek,
1: meg
2: remek,
1: tudják
2: remek.
1: Nézni a hallgatók, és jó egészséget kívánok.
2: Nagyon szépen.
1: Sok csillogó szempárt.
2: Köszönöm szépen.
1: Mert akkor nagy baj nem lesz, ha néző, akkor az öné is csillogni fog.
2: Az biztos. Nélkülük nem megy.
1: Megyünk tovább.
2: Köszönöm szépen.
1: Halász Alankával beszélgettem, kedves hallgatóink. Igen, aki életműdíjat kapott a Rátonyi Róbert Színházban, Rátonyi Róbert díjat. És Alankától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a slágerek, a legnagyobbak változatosan, és egy elköszönés erejéig még visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Halász Arankának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csak ősszel állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, a Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Önök a Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a jövő héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök egy kereskedelmi tévécsatornának. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eredeti terv az volt, hogy jövő héten a parlament elé terjesztik a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta. Ezért a jövő héten ahelyett, hogy a javaslatot beterjesztenék, inkább társadalmi egyeztetésre bocsátják a tervezetet, ami majd csak ezután megy az országgyűlés elé. A miniszterelnök abban bízik, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT szombat délután Facebook oldalán. Azt írták, Aszódon szombaton délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, eltévedtek. Ma napközben a megnövekvő gomoly felhőkből jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökések, felhőszakadás, de akár még jégeső is kísérhetik. Délután 31-37 fokig melegszik majd a levegő.
3: Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kávin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es sév nem közlekedik karbantartás miatt. A Voráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarobbontása miatt egészen éjfélig. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: És 6 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indul már is a Sláger hétvégeit a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, vasárnap reggel is ébredezzünk együtt, és érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Shakira és a Waka Waka, ezt a már is elsőként tartsanak velem, jó reggelt!

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Macska befogadás indul Józsefvárosban a kerületben élő kubor macsák számának csökkentésére. A módszer lényege, hogy az állatokat befogadják, ivartalanítják, majd állapotoktól függően örökbe adják, hogy visszaengedik a befogadás helyszínére. A programba olyan józsefvárosi társasházak jelentkezhetnek, ahol a problémát okoz a kubor macskák jelenléte. A jelentkezéshez röviden le kell írni a helyzetet, meg kell adni a macskák becsült számát, állapotát és egy kapcsolattartót. A jelentkezési határidő július 15-e. Egyébként ez egy szuper kezdeményezés, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Ébredezzünk együtt, itt van már is most Kameo és a World Up szól itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Bízom benne, hogy jól telik a hétvégéjük, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 0630 30 95 8 a hívható számunk, és ugye játszunk is, ez itt a Sláger hétvégében, méghozzá a mai nap folyamán Várrepublik páros belépőjegyet nyerhetnek tőlem, nincs más dolguk, mint figyelni, tehát a Várrepublik számot, és ha megvegyek, akkor harmadikként kell telefonálni. Itt a Slágeren pedig most ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve a közlekedésről. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal vízhő esett a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egy irányt tartották a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt egészen évfélig. 0630 30 95 8 pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: what you know.
1: A Sugar Babies és az About You évre szeret most mennünket. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz itt, a Sláger FM-en pedig vasárnap révén 8 órától érkezik a Kóstolói meg Gasztró műsorú Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy érdemes velünk tartaniuk. Most pedig az Iron Mafia és a Volt egy álmom zárja ezt az órát. Tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre. Én Csák Attila vagyok, jó reggelt! Volt egy

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Let me tell you.

0: műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Tudod, a Pacsi-Tacsi történetéből kinyomtattak ő AI fotókat.
11: Igen, az teljesen. Az nem lehet igazi, az csak AI megcsinálta.
12: Hogy állapítod meg, hogy egy fotó?
11: Mert mondjuk, hogyha látnám, hogy egy grafikus rajzolná, akkor...
10: Oda volt írva a neve.
11: Igen, meg oda lenne írva a neve, hogy ki csinálta, meg mikor, meg hogyan.
13: Jó, ha nem írja oda.
11: Hát meg látszik rajta, hogy színezte, vagy hogy nyomtatta, vagy hogyha, de hogyha el tudom kezdeni radírozni, akkor grafikus csinálta, de hogyha nem, vagy AI, vagy nyomtatás.
12: Aha.
10: Akkor nem tudod kiradírozni.
11: Igen.
10: De a grafikus csinált például CLK-val,
11: azt ki tudod radírozni.
14: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
4: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Délpesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-ig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelezi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Ma általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Délután általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő, marad a forróság.
13: Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kávin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gellóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es sév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarab bontása miatt egészen éjfélig. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Öreget kívánok mindenkinek, 7 óra után pár perccel folytatódik már is a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Teddy Sims és a Mr. Noit All Felix már is szól elsőként, tartsanak velem.
16: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Hey guys, it's Taylor.
1: It's me.
0: Taylor.
2: A Sláger FM. Minden, amit

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Jó pihenés, új időtöltést kívánok mindenkinek. És szabadidőparkkal gazdagodott Békás megye, sok sportolási lehetőséggel, a Kabar utcai sportelek csak nem 209 millió forintos önkormányzati beruházással újult meg, a fejlesztés lakossági egyeztetések előzték meg. Az átadott létesítményben új labdarúgó, kézilabda és kosárlabda pálya is található, gumiborkolatú sportpálya, mászófal és pingpongasztalok várják a sportolni vágyókat. A környezetet is rendezték, fákat és cseréket ültettek, ivókutat, kerékpárral támaszokat és új utcabútorokat helyeztek ki. A tervek szerint még idén egy 600 méteres futókör is elkészül majd a környéken, ami szuperhír. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Ébredezzünk együtt, jó reggelt, jó most nálunk a Roxette és a Listen to Your Heart szól itt a Sláger hétvégében.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez volt Lost Frequencies és az Are You With Me szólt itt a Sláger hétvégében. A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 8 órától majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorú Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy mindenféleképpen tartsanak velünk, izgalmas beszélgetés lesz. Most pedig ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve nézzünk szét az utakon is. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal vízfelé esett a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között autóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kávin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gellóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt egészen évfélig. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a... Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek! Nem sokára majd reggel 8 óra lesz, jön a Kóstolj meg Gasztró műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy nem sokára kezdünk, tartsanak velünk, izgalmas beszélgetés lesz. Bryan Adams és a Summer of 69 pedig már is jön az óra zárásaként. Számítunk önökre a következő órában is. Jó reggelt!

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
6: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
5: Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
10: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorco legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorco.hu/üzletrablás oldalon.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
13: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: Ez. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Locsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízen a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetés központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyú sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Ma napközben a megnövekvő gomoly felhőkből jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökések, felhőszakadás, de akár még jégeső is kísérhetik. Délután 31-37 fokig melegszik majd a levegő.
15: Vezessenek óvatosan, lezárták ma 7 órától 15 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot, Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért az egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani, a csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Lezárták az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt már egészen este 8 óráig. Ma 13 óra 30-tól egészen 19 óra 15-ig N4-es nosztalgia autóbuszra utazhatnak Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsy-Zsilinszky úton befelé József Attila utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűket okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítása miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. 06:30, 30:30, 95:8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul már is a Kóstoljuk meg gasztró műsorunk itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mautner Zsófi van, vendége pedig Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa. Már is kezdünk Ali Farmon és a Bad Ideas pedig szól elsőként, tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Kóstolj meg Gasztró műsorunkat hallgatják Mautner Zsófival és mai vendégével Pallag Dáviddal, a budaörsi rutinétterem alapítójával és tulajdonosával beszélget Zsófi a mai műsorban.
1: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenkinek, aki a rádió YouTube csatornáján hallgat vagy néz bennünket. Tudják, a Kóstoljuk meg adásai fent vannak ugye a rádió YouTube csatornáján, úgyhogy érdemes oda kattintani, mert egyrészt már rengeteg adás fent van, már majdnem 50 beszélgetést tartottunk, úgyhogy vissza tudják hallgatni és vissza tudják nézni, és hogyha oda kattintanak, akkor látják is a vendégemet is, meg esetleg azt az ételt, amit ugye hoz, és annyit elárulok már most, hogy nagyon is érdemes megkukkantani, hogy itt mi van nálunk az asztalon. Én ugye Mautner Zsófi vagyok, vasárnap reggel van, tehát Kóstoljuk meg beszélgetések konyhanyelven, én pedig nem nótát hozok önöknek a jó ebéd vagy annak főzése mellé, hanem egy jó ízű beszélgetést. Ebben pedig a partnerem ezúttal egy szuper tehetséges fiatal konyhafőnök, Pallag Dávid, aki több alkalommal elnyerte a legígéretesebb, legtehetségesebb fiatal séf elismerést, talán esetleg a tévéből is sokan ismerhetik, hiszen 2016-ban a konyhafőnök döntőse volt, és Dávid Budaörsön a rutin étterem alapítója és tulajdonosa, úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, hát, már régóta készültem rá, hogy egyszer rá tudunk szállni végre egy kis időt, hogy nyugiban beszélgessünk, és ugye pont most frissen néhány napja voltam nálad, úgyhogy nagyon friss élményekkel érkeztem erre a beszélgetésre, amit majd meg is osztok a hallgatókkal, de rögtön csapjunk is bele, hogy miért éppen Budaörs, hogy keveredtél te oda?
2: Hát nem nagyon kellett keverednem, mert hogy alapvetően ugye én ott nőttem fel.
1: De utána ugye, azért volt egy kirándulás, volt, és visszatérés persze, volt. Igen.
2: Hát alapvetően egy édesapám ágáról, mi budaörsiek vagyunk idézőjelben. Én oda jártam óvodába, iskolába, és akkor a felső oktatásba, amikor bekerültem, akkor kerültem ki a 13. kerületbe.
1: Na, tessék, igen. Én kerületem.
2: Igen, Hújlipót. Dózsa György útra, mi az Isten gyorsan akar, Dobos C. iskola.
1: Ja, az iskola.
2: Uh-huh. Igen. És akkor ott voltam szakács tanuló, és akkor onnan azért volt egy kitekintésünk Saint-Tropez felé, de gyorsan visszajöttünk, mert nem jött az a feeling, amit itthon kapunk. Tehát,
1: tényleg?
2: Nekem nagyon sokat számít az, hogy hogy tudom tartani a kapcsolatot beszállítóval, az, hogy azt a földet ismerem, vagy szeretem, úgyhogy ott sokkal jobban jöttek azok az érzések, amiket fel tudok használni a gasztronómiákban.
1: És azért onnan, vagy mennyi idő, nagyon keveset voltál ott?
2: Egy nyarat.
1: Ja, egy nyarat. Nyarat. Mert azért feltételezem, hogy mondjuk konyhai szemléletmódban, munkaszervezésben azért egy francia étteremből van mit hazahozni.
2: Hát ez egy lovaspólóklub volt, úgyhogy inkább argentin vonal volt, és inkább hát ennek a high level rétegnek szólt az egész. Úgyhogy nem az a haute cuisine francia konyha, de
1: jó, szóval
2: de
1: honvágy, sok... honvágyból, hát nagyon, honvágyból és a
2: és
1: kapcsolódások.
2: Meg se álltunk Balatonig.
1: Tehát és az Balaton az hol is volt? Azt tudtam, igen.
2: Balatonon Liszkai Borkúria, Misi bácsinál voltam. Egy jaj, hát az viszonylag is sok időt.
1: Jó,
2: tehát
1: közel.
2: Ez majdnem egy, több mint egy évet talán, azt hiszem. Úgyhogy az egy gyönyörű hely. Én abban nagyon szerelmes vagyok. Tehát, hogyha nem Budaörsön vagyok, akkor biztos, hogy valahol ott a Balaton felvidéken tettetem az időmet.
1: És akkor hogy jött az út vissza Budaörsre?
2: Vissza Budaörsre a feleségem várandós volt, és akkor úgy voltunk vele, hogy jöjjünk közelebb a családi fészekhez, hogy legyen segítségünk, mert azért vendéglátóztunk akkor is, tehát azért azt nem szabad ugye elfelejteni. És akkor utána volt egy ilyen kis halpiacos élményünk, aztán jött a Covid. És mindent megváltoztatott.
1: Mert ugye gyakorlatilag Covid előtt nyitottatok frissen, ugye? A rutin
2: nem,
1: az 2000...
2: Covid-ba?
1: Ja, Covid-ba? Hát még
2: hát
1: jobb.
2: Igen, mert hogy
1: hát
2: alapvetően...
1: mikor máskor?
2: Igen. Hát én elvesztettem az állásomat. Tehát engem kirúgtak a munkahelyről úgy, hogy akkor neveztek ki nemrég séfnek.
1: A Covid előtt? Covid alatt?
2: Igen, és akkor, akkor volt fél éves a kislányom, és azt mondták, hogy akkor viszontlátásra. És azért az embernek van egy berendezkedett egzisztenciája, tehát hogy azért már volt költésünk hóvégén, és kerestem munkát, de hát azért a pénzért nem találtam sehol. De már a meghívást is beadtam.
1: Tehát, tényleg? Hogy, hát, ez most komoly?
2: Hogyne. Tehát, hogy de ott nem volt mese, tehát ott volt a gyerek, család, stb. Teljesen mindegy a munka, nem büdös. Tehát, hogy, de túlképzett voltam, amit van ez most sajnos. Úgyhogy nem vettek fel, és akkor döntöttünk úgy családi segítséggel természetesen, hogy megpróbálunk nyitni egy éttermet.
1: És amikor az új nyitáson gondolkoztatok, akkor a helyszín, ugye most elárulhatjuk, hogy ott laktok, ugye ez tényleg nagyon fenntartható módon,
2: de
1: ugye az alsó szinten van a rutin, és fölötte laktok, igaz?
2: Én ezt a máshogy képzelni, tehát én nekem azt, hogy be kelljen valahova jönnöm a dugóba, és azt mindazt a rossz energiát magammal vinni a konyhára, ahol elvileg átadok olyan dolgokat az ételeknek, ami pozitív, el sem tudom képzelni. Tehát az, hogy le tudok sétálni, ránézek a levesre, megnézem, hogy mi van, megy a sütő, nem megy a sütő, ennél nagyobb szabadság. Szuper. Érdekes, hogy a saját zárkád a szabadság, elég fura. De mondok szebbet, a hely, ahol vagyunk, az egy kocsma volt. Uh-huh. Nekem ott volt a tejfakasztóm.
1: Nem mondod?
2: De nekem is egy gyerek. Úgyhogy én ott nőttem fel, idézőjelbe, tehát azért ott nagyon sok időt töltöttünk.
1: És akkor azt úgy néztétek ki tulajdonképpen azt a
2: nem,
1: helyet, vagy az egy véletlen
2: sorszerű? Uh-huh. Nyilván az ember, én azért hiszek egy-két ilyen spiri dologban, és a vonzásokban elég rendesen, hogyha az ember arra fele mindsettel, akkor az általában összejön, és megfordul az ember fejébe, hogy ott azért jó lenne valami, és egyszer csak felhívott a tulajdonosa a helynek, hogy te nem akarsz-e valamit csinálni ezzel, mert az aktuális bérlője az nincs jó állapotban ugye a Covid miatt, és valami változás kell.
1: És akkor a Covid alatti nyitásban ott úgy mi zajlott le a fejedben? Tehát, hogy azért nem az volt mondjuk az éttermeknek a virágkora, finoman szólva, igen?
2: Nem azért, nem a pénz miatt, mert ott nyilván a nyitás miatt volt egy ilyen üres járat, amikor csak úgy megélhetted, hogy nyitsz, és tök jó élmény volt.
1: Tehát egy sokkal lassabb időszak volt.
2: Igen,
1: meg,
2: nem siettél, nem volt.
1: Tehát volt valahogy egy alkotási folyamat, volt egy lassúság.
2: Az kevésbé, mert ugye tudtuk, hogy meddig ér a takaró.
1: Tehát a lassúság nem lehetett, mert ott tolni
2: nem,
1: kellett.
2: Nem, hanem az, hogy nem volt ez a tesztkonyha, hogy akkor én tesztelgetek, hanem tudtuk azt, hogy ha ki is nyitunk,

0: gyerekei. Te ezt az éttermet hogy nyitottad, hogy volt előtte, nem tudom, mondjuk egy ilyen piackutatás, felmérés, stratégia, üzleti terv, marketing terv, kinek fog szólni, hogy jön ki a matek, tehát volt egy ilyen tervezés, vagy egy elég ösztönös módon úgy megálmodtál, hogy ezt szeretnétek csinálni, és nem volt egy ilyen nagyon tudományos megalapozottság?
1: Hajlandóság volt rá, a tudás nem volt meg hozzá. Uh-huh. Az az igazság, azt azért tudni kell, hogy mi nem vagyunk vállalkozók, és azért az nagyon sokba kerül hosszú távon.
0: Igen.
1: Nyilván volt egy üzleti terv, amiben beleírtuk a best case, worst case dolgokat, hogy mennyibe kerül az áram, mennyit kell kitermelni, stb. De hát ez állandóan alakult, főleg, hogy útközben azért történt ez az energia, embargónak, tehát ugye, amikor megemelkedett minden, és uh-huh. így kellett volna kettét évnem, uh-huh. és nem, mert nem működött. Úgyhogy nem volt benne tudatosság, én nekem van egy elég erős identitásom, vagy gondolkozásom a gasztronómiával kapcsolatban, és inkább, vagy inkább azt mondom, hogy ízvilágom. Uh-huh. Ez annak is köszönhető, hogy nem nagyon tudom hova mérni magunkat, uh-huh. nem nagyon jártunk, most kezdtünk el amúgy éttermekbe járogatni, hogy egy kicsit lett úgy több erre, meg idő. Uh-huh. Meg azért az ember, amikor dolgozik reggeltől estig, akkor nincs az, hogy te elmész este étterembe, meg a legtöbb esetben a csúcsgasztrók azok pont akkor vannak zárva, amikor te.
2: Uh-huh. Mindjárt folytatódik a Kóstolj meg gasztronómia műsorom, Autner Zsófival és mai vendégével, Pallag Dáviddal, tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Kóstolj meg Gasztró műsorunkat hallgatják Mautner Zsófival és mai vendégével Pallag Dáviddal, a budaörsi rutinétterem alapítójával és tulajdonosával beszélget Zsófi, tehát a mai műsorban.
1: Megosztom gyorsan a friss, tényleg napokkal ezelőtti friss

0: élményemet a rutinból, az éttermedből.
1: Elmondhatod, hogy sós volt.
0: Nem, ezt akarom elmondani. Hát most a nem. Ne teregesd ki a kulisszatitkokat.
2: De azok is mi vagyunk, mert mi beszélgetünk a vendégek. És néha van ilyen, és akkor azt mondom, hogy lehet. Bár mondjuk akkor lehet, hogy azt mondom a fejembe, hogy te eszel sótlanul.
0: Nem, de egyébként szerintem az nagyon jó, hogy elmondtuk, hogy sós, mert mi is azt gondoljuk, hogy akkor segítünk leginkább, ahogy hogyha a valós visszajelzés, meg a valós véleményt
2: emberek vagyunk,
0: mondjuk el.
2: Az a jó benne, hogy tényleg én csinálom, meg mit csináljuk, meg ott vagyunk, és amúgy ez belecsúszik.
0: Igen.
2: De hogy attól függően ott van még 12 étel.
0: Hát, hogy ne, és fantasztikus az, hogy gyorsan meg is osztom azért, hogy azzal hát egy kicsit a hallgatóknak is, meg a nézőknek át tudom adni, hogy nekem mi ez a nagyon-nagyon-nagyon oda vagyok, és utána azt meg is írtam neked, hogy igazán lenyűgözött minden, mi tetszett a legjobban, ugye azt tudni kell, hallgatóknak is elmondom, hogy gyakorlatilag a feleségeddel ketten viszitek, tehát ez az étterem egy nagyon családias, nagyon barátságos maga közeg, és Dávid ugye a séf, tehát hogy Dáviddal van egy szakács, ugye, aki Viktor. Segít neki, ők vannak ott a pultban, látványkonyhában, amit nyitott minden egyes mozzanatot látunk, és közben Fanni, Dávidnak a felesége az, aki háziasszonyként van ott, ő hozza, aki az ételeket részben, a borokkal ő foglalkozik, tehát hogy összesen három embert látunk ugye az étteremben, meg a konyhában, és ez valóban egy családi, egy fiatal házas párnak a szerzői és saját személyes családi étterme. És nekem azt tetszett nagyon, hogy azért alapvetően, de ezt majd a konyhai filozófiádat meg a műfajt jobban kifejtett, hogy ez fine dining mindenképpen, de hogy olyan fajta fine dining, ahova én nagyon azt gondolom, hogy talán fiatalok is, vagy olyanok, akik még nem voltak fine diningban.
2: Óriási
0: vagy...
2: azért, tehát a szépkorúaktól a fiatalokig, van olyan, aki ugye a TikTokon lát, hogy kis gyerek, és elmondja a szüleinek, hogy ide menjünk
0: el. Oda kell menni, tehát igen, az a legjobb, nem?
2: Igen.
0: De hogy az, ami nagyon tetszik, hogy nagyon komoly fine dining, hihetetlen, ele most fogd be a füledet. Nagyon elegáns, nagyon fegyelmezett, nagyon precíz a Dávid főzése, gyönyörűen főz, élmény egyszerűen nézni magát a főzést is, és nagyon sok gondolat van benne, egyetlen egy elemet sem láttam, ami megúszós lett volna, semmi olyat nem láttam, amiben nincs valódi, nagyon sok gondolat és nagyon sok munka és nagyon sok érzelem, és mindez ugye azért alapvetően egy ilyen hagyományos magyar konyha gyerekkori élményeken alapítva, nagyon sok technológiával, nagyon makulátlan, technikai bravúrokkal, szép, precíz főzéssel, sütéssel, szóval, hogy valahogy egyben van, azért mondom, hogy fogd be a füledet, ugye? Azért mondom, hogy fogd be a füledet, szóval valahogy nagyon jó egyensúlyban van a profi, technológia, makulátlan, alázatos főzés, és az érzelmi része, és a tartalmi része, miközben a menü nagyon szerethető és nagyon érthető, szóval ez nagyon jó mix szerintem azoknak, akár fiataloknak, akár idősebbnek, aki ismerkedik a fine dining-gal, aki nyit erre szívesen, de nem biztos, hogy rögtön egy nagyon avantgárd kortárs, nagyon-nagyon modern műfaj. Igen, tehát érthető, szerethető. Igen,
2: nem, kell, nem, azért, nem attól fogod szeretni, hogy elmagyarázom neked, hogy ebben mit kell szeretni.
0: Így van. Érthető, szerethető és nagyon finom és nagyon jók az ízek. És talán akkor most ez egy jó apropó is arra, hogy ugye mindenki hoz valamit, hát itt egy ilyen egész komoly, szép kis installáció van most itt közöttünk, azért is érdemes a YouTube-ra kapcsolni, és ott a linkre kapcsolni, mondtam, igen, hogy akkor meg is tudják nézni, hogy egy nagyon szép ilyen szögletű installáció, amin ugye ezek az üdvözlő falatkák vannak, úgyhogy most én arra biztatnálak, hogy mintha az étteremben lennénk, és akkor ebből adunk egy kis ízelítőt a hallgatóknak is, hogy ez tényleg így néz ki. Na látod, kénytelen van. Szóval ilyenkor úgy néz ki, hogy megkapjuk ezeket a falatkákat, ugye három nagyon kifinomult, nagyon szépen elkészített falatka, és akkor Dávid kijön, és mintha az étteremben lennénk az asztalnak, légy szíves, mutasd be nekünk, hogy most mit kaptunk.
2: Hát szeretettel üdvözlök itt nálam mindenki. Három kis fogadó falatkával fogunk kezdeni, és mind a három valamilyen színen kapcsolódik hozzánk, vagy mondjuk az előző étlapunkhoz. Ezzel kedveskedve azoknak, akik még nem voltak nálunk, hogy miről maradtak le, illetve azoknak, akik már voltak nálunk, és esetleg találkoztak vele, és akkor fentről lefele haladva, az első kis falatka az egy tatár. Nekem óriás kedvencem a magyaros változata, tehát most már nagyon sokféle tatárt készítünk, de én nekem ez a ketchup muster kombó az a gyerekkorom, úgyhogy ezt az ízvilágot hoztuk vissza mi is, de egy nagyon magas minőségű házi ketchuppal, amit mi készítünk, kis mustárral, és ezeket egészítettük ki savanyított zöldségekkel, illetve a tetején pöttyöztünk füstölt tojássárgáját, ugye a tojás is része elméletileg a tatárnak, illetve a mélységet, az umamiságot, az pedig a fekete fokhagyma fogja megadni, és nem kenyéren hozzuk, hanem édesanyámnak a sajtos kosárkájába, és sajtos tallérje. Alapvetően ebből csináltunk egy kosara, viszont kicseréltük a margarint francia vajra, és a trapista sajtot pedig, hogy holland kemény sajtra, ha nem baj. Középső szinten a sajtosoló lesz látható, aminek az az érdekes története, hogy gyerekként nekem, akármikor bementünk egy ilyen kis helyre, ahol volt, én valahogy azt éreztem, hogy kell nekem egy sajtosoló, annak ellenére, hogy két falat után ott hagytam, úgyhogy meg kellett csinálnom az egyfalatos sajtosolót. Úgyhogy elkészült az egyfalatos sajtosoló, tényleg sós változatában, ez garabonciás leveles túró és jutúró keverékem, kis szardellával, kapribogyóval és juzukosóval. Juzukosó, ez a citrusnak a héja, sóval, borssal, csilivel, és hagyjuk fermentálódni, ettől lesz egy ilyen pikánság ennek az egésznek. Tetét megszórtuk egy-egy aggasztján sajta, ez egy érleltebb, keményebb típusú sajt, illetve egy házi kacsamell sonkával, hogy legyen benne még valami, hogyha eddig nem lett volna, kis roppanós tésztabundában, és hát alul a malacka, ami egy tepertőkrémet rejt, amit házilag készített sült velőscsonttal, kemencébe sült velőscsonttal dobunk fel, némi karamellizált hagymás mustárral, illetve frissítjük a tetejét almagéllel és kimchi majonézzel.
0: Köszönöm szépen, akkor ezt meg is kóstoljuk. Egyébként ez nagyon jó, hogy ezt most elmondod, mert azért azt megerősítem, hogy ez valóban pontosan így zajlik az étteremben. Tényleg ugye ott kijössz hozzánk, minden egyes fogásnál ugye bemutatod, és hát talán ebből is átjön a hallgatóknak, hogy ezek ugye valóban egy-egy, konkrétan egy falatka, ugye ezt az ember bekapja, és igen, egy elképesztő ízbomba, és hogy minden egyes falatka mögött, hát azért ebből nagyjából átjön, hogy mennyire sok munka van, meg milyen sok különböző elemből készül. Ugye ez a három falatka szerintem elég jól tükrözi a te szerzői filozófiádat, mondjuk, meg a konyhai filozófiádat, amit mondjuk, hogy egy progresszív szerzői konyhának nevezünk, vagy minek
2: hát
0: nevezünk?
2: Hát így tituláltak valamelyik guide-ban, bármit is jelentsen, de...
0: De nagyon jól hangzik, nem? Progresszív, igen, progresszív szerzői konyha. Kortárs szerzői konyha, ez teljesen.
2: Értem amúgy alapvetően miért, és szerintem kell ez itthonra. Az, hogy megfelelő figyelemmel tartsuk porondon azokat az ételeket, amiket ismerünk. Viszont muszáj belevinnünk egy új technológiai tudást. Legyen az japán, kínai konyha, olasz konyha, vagy az erdélyi konyhát belevinni, attól még a jókai levesem nem lesz kevésbé jókai, hogy mondjuk egy házi tomjámmal dobom fel, mert hogy az amitől a jókai, ez nem az alapanyagnak, ami benne van, hanem az, amit okoz, amikor megeszed. És ugyanez van itt is, hogy a sajtosolónak semmi köze a sajtosoló, azzal megeszed, és mégis az van, hogy ez sajtosoló lesz.
0: Igen, nekem az nagyon tetszik, hogy ugye az mindig egy vita tárgya szerintem, hogy akkor hol van az újítás meg a hagyomány között, mi az az inger küszöb, amit mondjuk nem lehet már átlépni, mindent lehet, mert a gasztronómiának az a szépsége, hogy
2: nem.
0: Lehet. Hát azért lehet benne játék. A fine diningban szerinted
2: lehet,
0: nem lehet benne játékos. Mi az, amit nem lehet?
2: Én azt nem szeretem, amikor elkezdjük mesélni, hogy ez mitől lett az. És akkor jó, de oké, csak hogy most elmondom, hogy ez azért lett jókai, mert én azt gondolom, az nem oké. Ezt neked is tudnod kell belülről, hogy ez azzá vált. Tehát, hogy,
0: meg ugye ezeknél az ételeknél szerintem az nagyon klassz, hogy ránézek erre a sajtosrolóra, ez sajtosrolónak néz ki, ahogyha megeszem, akkor sajtosroló emléket, meg íz
2: pedig az egy édeskés valami massza, ami benne van.
0: Igen, igen, de hogy azt hozzá mégis te egy sokkal, sokkal kifinomultabb, igen, sokkal összetettebb, sokkal szofisztikáltabb formában.
1: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómia műsorunk Autner Zsófival és mai vendégével, Pallag Dáviddal, tartsanak velünk!
3: Ez

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarobbontása miatt egészen évfélig. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztró műsorunkat hallgatják Mautner Zsófival és mai vendégével Pallag Dáviddal, a Budaörsi Rutin étterem alapítójával és tulajdonosával beszélget Zsófi, tehát a mai műsorban.
3: Nálad hogy néz ki a szerzői folyamat? Tehát, hogy az a rész, amikor megtervezed a menüt, akkor te olyan vagy, aki 6-szor lefőzöd, megkóstoltatod, nem tudom, számodra fontos emberekkel, vagy úgy sodrodsz, és egyszer megcsinálod, elindul az ételsor, és utána a vendégek visszajelzés alapján finomított, tehát hogy te melyik típusú séf vagy?
4: Ez egy állandó folyamat. Alapvetően ugye két féle étlapváltásunk van, a hidegebb meg a melegebb éghajlatú, és ebben ugye nagy segítségünkre van a Boldizsán, mert hogy ugye reprezentatívan ott van, hogy miből élünk.
3: Horváth, egy most a tolmácsolok közben, bocsánat, ugye Horváth Boldizsára a Farm to Fork, ugye kistermelői alapanyagokat, zöldség, vegyszermentes zöldségeket, gyümölcsöket szállít lakosságnak is, meg hát séfeknek is,
4: ami volt a földből itt. Jön,
3: igen, akkor. És tényleg szezonálisan legjobb.
4: Tehát, hogy leszűkíti az én gondolkozásomat az, hogy én megnézem, hogy a zöldségnaptárba abban a októbertől februári tartó időszakban, most mondtam valamit, milyen zöldségek és gyümölcsök lesznek, vannak. És ahhoz, ugye mi leképezünk különböző magyar identitású ételeket, és megnézem, hogy mihez van kötődésem elsősorban, és akkor megpróbálok úgy létrehozni egy olyan, mert például nem volt még gulyásunk. Tehát ahhoz is van gyerekkori emléked, el tudod mondani, hogy neked mitől jó a jó gulyás, miért jó neked, és az attól lesz én az az étel, hogy igazából elmondom, hogy nekem így jó, vagy így szeretem, így nőttem fel rajta.
3: Nézzük akkor két konkrét példát, mert szerintem például a mostani ételsorodban van két olyan abszolút hagyományos étel, ami az a te felfogásodban nagyon jól tükrözi a te elgondolásodat a kortárs magyar konyháról, meg a te saját konyha filozófiádról. Nézzük mondjuk a borjú paprikást. Yeah. Azt meséld el, légy szíves akkor, hogy hogy állt össze, hát miért ilyen lett.
4: Nekünk a borjú paprikás az a quintessenciánk, ha mondhatom ezt. Tehát amikor mi megnyitottunk, és akkor visszakanyarodunk a Covidra, akkor két ételünk volt. Egyrészt azt gondoltuk, hogy inkább két ételt csinálok meg marha jól, mint 10 ételem legyen közepes, mert hogy ugye nem tudjuk szétszakadni, és ott valami hiba lesz mindig. És ez volt a grill csirke, és az is izgalmas volt, mert nálam volt az ország legfrissebb grill csirke, én így hirdettem, mert elő volt szúvidálva az egész csirke, és 270 fokon 25 perc alatt csináltam olyan grill csirkét, mint ami ott pörög a kocsiba, és imádták. A másik, az meg a csirke paprikás volt, és ott véletlenül sikerült egy nagyon-nagyon jó nokedlit csinálnom.
3: Az tényleg csodás, az a nokedlit, meg tudom erősíteni.
4: És
3: de hát nem véletlenül sikerült, úgy nem, hogy azért az kikísérleteztet, hogy az olyan legyen.
4: Hát maga az anyaghányat, tehát az összetételét, igen, de de nem is tudom már, hogy honnan jött. Amúgy talán valami netes recept.
3: Tényleg?
4: Persze, szerintem, én nézegetem ezeket. Nekem a TikTok az nem táncoló csajokat dobál, hanem folyamatos kajákat.
3: Persze.
4: Nekem tök jó a feedem, vagy hogy mondják ezt, algoritmusom. És nagyon sok technológiát látok külföldről, és az tök jó, mert én már nem úgy nézem egy recept, hanem hogy azt a technológiát hogy tudom belevinni egy magyar ételbe.
3: Persze.
4: És akkor igazából ez a különbség. De visszakanyarodva a Nokedlire, nekünk a Nokedli az egy ilyen nagyon-nagyon szívhez szóló, de nekünk azt hozta az áttörést. Milyen érdekes.
3: Mert hogy azt mondta, hogy megjelent egy valamelyik, egy Forbes cikk, hogy az életed Nokedlie, és akkor másnaptól kigyózós. És másnaptól majdnem,
4: hogy ott azért, hogy lett, ugye elég erős volt az online elérése a Covid miatt nyilván, az emberek mit csináltak, hát nézték folyamatosan, hogy mi van, és printebe is volt, úgyhogy nagyon izgalmas volt. És én nekem mindig egy ilyen visszacsatolás lesz ez a Nokedli.
3: Nagyon jó is ez a Nokedli, ezt meséljük el, tehát hogy néz ki ez az étel, mert azért az pont jól tükrözi szerintem ezt, amiről beszélünk, hogy megújul technológiailag egy másfajta szemléletmód, de végső soron mégiscsak egy tökéletes borjú paprikás van ott előttem, uborka salátával, és abszolút azokat az ízeket hozza, csak sokszorosan kifinomultabb formában.
4: Volt próbálkozás arra, hogy mi a mi fine diningunk, és a mi fine diningunk ez, hogy csináljunk meg rendesen egy rakott kelt. Vagy az rakott kelként üzemeljen, csak máshogy csináljunk meg egy borjú paprikás, úgyhogy az nagyon jó legyen. És akkor igazából itt is a részeire van bontva maga a szaft, nekem sok minden ismétlődik alapvetően a konyha technológiámba. Itt például ugye az van, hogy egy borjulábból készítünk egy ilyen duplán főzött alaplevet, és utána azt redukáljuk. Ezt egészítem ki a csirkecsontokkal. Ugye a borjuláb a kollagén, a csirke kipirítva az a só. Ugye nagyon eszenciális sója van a csirkének. És utána ezt a kettőt összefőzöm, leredukálom már majdnem kész állapotára, és utána jön a csoda, mert úgy készül, mint egy halászlé, a bajai a gyors, ugye?
3: Zubogtatva.
4: Jó szakács vagyok, nem ez még. A bajai halászléként üzemel, nagyon-nagyon hajszálvékony, nagyon jó minőségű hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, meg piros paprika, és akkor csak az a 20 perc zubogtatás, ameddig az úgy össze érik, és levesszük, és viszlet, ez a szaft. De ez olyan mélységű kollagén, és ilyen ásványi sós íze lesz.
3: Nagyon telt ízű az egész, igen. Aztán ott van ez az ikonikus, elképesztő galuska, a vékony, a hajszálvékony, a szeretett hús, meg hát az uborka salátát is mond el.
4: Uborka saláta az egy uborka saláta. Én azt gondolom, hogy én nagyon sokat hozok otthonról. Én anyuékról, vagy a családra azt kell tudni, hogy borzasztóan rossz technológiával főzött mindig. Uh-huh. Tehát kuktába készült a húslevestől a pörköltig, minden. De valamilyen oknál fogva mindennek nagyon jó íze volt. Tehát, hogy tök mindegy, hogy az folyt, vagy sűrű volt, jó volt az íze. És ha ezt kiragadtam, úgyhogy az uborka saláta is jó volt, időközben amúgy lehet megszépülnek az emlékek, de itt egy sima uborka van, egy nagyon izgalmas vágási technológiával, amit egy ilyen harmonikaszerűen
3: is szétnyílik. Spirál legyen hosszú, gyönyörű spirál, elképesztő látványos.
4: Lánc, és hozzá készítünk egy ilyen ecetes levet, amit én nem cukrot teszek bele, hanem bodzaszörpöt, öntök fel az ecettel, és azt teszek még bele paprika darabokat, meg fokhagymát, de csak megtörve. És nekem valahogy ez adja vissza azt a mamási ízt, ugye mindig a anyós felől vannak ilyen trükkök, vagy látom őket, hogy beletette, ugye egy darab paprika benne van a uborka salátában, és akkor az ad kicsit neki egy ilyen valami mást. Uh-huh. És akkor ha ezeket az ember nem jól kezelgeti, akkor tud újat mutatni, vagy visszahozni egy olyan emléket, hogy azt de rég éreztem ezt. És nálunk ez van, hogy láttam már sírni embert a levestől.
3: Láttál már, az minden szakácsnak szerintem, a konyhafőnöknek, az egy nagyon fontos.
4: Azt mondta, hogy elpityerget, mi az Isten történt.
3: Fú, és az egy nagyon jó érzés, nem?
4: Hát visszahozta a nagypapájának, a galamblevesének az élményét, és hogy így,
3: az egy ilyen nagyon, szerintem az egy nagyon szent pillanat, amikor egy séfnek abban van része, nem? Hogy valaki megkönnyezi, és tényleg annyi el.
4: Nem magamat magasztalom, de nem feltétlenül ilyen értékben, de hogy nagyon sokan mondják, hogy nagyon-nagyon szépen köszönik, mert olyan emléket kaptak vissza, ami a nagymamája, a nagypapája, szülei után jött, és nem biztos, hogy az összes fogás, de ha csak egy. Mindig szoktam mondani viccesen, az olyan 10 fogás, hogy egy jó legyen.
1: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómia műsorunk Autner Zsófival és mai vendégével, Pallag Dáviddal. Tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztró műsorunkat hallgatják Mautner Zsófival és mai vendégével Pallag Dáviddal, a budaörsi rutinétterem alapítójával és tulajdonosával beszélget Zsófi, tehát a mai műsorban.
1: Egyet hadd ugorjak vissza, hogy amikor nyitottatok, vagyis amikor már lehetett rendesen ugye étterembe járni, akkor ugye egy laza, bisztrós hangulatú à la carte étterem volt, ahol nem ennyire kifinomult formában, de volt borjúpaprikás, volt vadas, volt aranygaluska, nagyon szerették a vendégek, és utána megkérdeztem tőled most a beszélgetés előtt, hogy szabad-e erről beszélni, és utána csődbe mentél. És ebbe elég komolyan bele is.
2: Majdnem.
1: Na hál' Istennek, csak majdnem. Ja. És hogy ebben nagyon szimpatikus volt, hogy ebbe te beleálltál, és ugye a közösségi médiában is ezt kommunikáltad, és nem volt semmiféle csomagolás, hogy most ezért azért technikai okok miatt, hanem te ott beleálltál, és elmondtad, hogy ez a helyzet, úgyhogy most teljes újra tervezés. Szóval ez a fajta, hát nem is tudom, hogy mondjuk rossz tapasztalat, nem is kudarcnak nevezném, talán mert utána abból visszajöttél, de hogy ez ennek mi volt a lélektana akkor, és mi volt a legnagyobb tanulsága, és hogyan tudtál belőle visszajönni, és ez összefüggésben van-e azzal a mostani műfajjal, amit gyakorlatilag egy mini családi vállalkozásként nincs alkalmazottad, hanem ti csináltok minden. Nagymamád mosogat, ugye azt mondtad?
2: Igen, mamám mosogat.
1: Szóval erről akarok egy picikét puszíjuk a mamát. Igen, szóval ebből egy kicsit osztál meg néhány fontos gondolatot.
2: Elkezdek cikázni. Az első az, amikor mi nyitottunk, akkor alapvetően ez a fejünkben volt, hogy mi hasonlót szeretnénk csinálni. De akkor még úgy voltam vele, hogy nem akkora a kabát, hogy a Pallag Dávid miatt majd ide ki fog jönni bárki is fine diningolni Covid-ba, ezért máshogy kellett megnyitni. És ha kellett, nem van a hangsúly, kellett nyitni, mert nem mertél, még
1: nem érezted annyira magabiztosnak magadat,
2: nem hogy... Nem voltam úgy idézve kész, szerintem senki nincs, én nem gondolom, hogy kész
1: kell. Nem mertél még fine diningot nyitni, hanem azt gondoltad, hogy ezzel kezdesz.
2: Először, meg azért én szépen végigmentem ezen a lépcsőn, és már pedzegettem azt a témát, hogy nem vagyunk vállalkozók, és az élet vagy így, vagy úgy, de terel. Ez vagy nagyon sokba kerül, vagy okos vagy, és nem kerül annyiba. Nálunk sokba került. Uh-huh. És hogyha ezt utólag belegondolok, azért voltak rá jelek, amikor ezt lehetett volna hamarabb abba hagyni. Uh-huh. Feleségemnek a válveregetését én is érzem, hogy én megmondtam, de ezt nem tudja senki megmagyarázni neked. Uh-huh. És lehet, hogy a tanulópénz az nálam másik műfaj, de valahogy... mégiscsak innentől kezdve lehet, hogy még jobban odafigyelek, és jobban megértem azt, hogy miért történik, és ezáltal máshogy fogok hozzáállni a dolgokhoz. De a lényeg, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy be kell zárjunk. Uh-huh. Vagy mi az Isten csináljunk. És igazából a videó, ami kikerült, az egy teljesen őszinte vallomás volt, és az azért készült el, mert valahogy a vendégeimnek el akartam mondani, hogy ez van.
1: Uh-huh. Nem és tudtam mindenkinek
2: üzenetet írni, vagy felhívni, vagy elmesélni, vagy mi van, le akartam tudni, hagyjatok békén, tehát azért ki voltam borulva. Uh-huh. Nekem ott ugye, ott volt egy életmódváltása, és egy ilyen 30 kilótól szabadultam meg, hál' az égnek. Amúgy tök érdekes, hogy ez a minden rosszban van valami jó, uh-huh. hát itt ebben a rosszban nagyon sok jó volt. Uh-huh. Na így, és a videó kikerült, ez nagyon szépen virálissá vált, én akkor tudtam meg, hogy ez a szó azt mit jelent, uh-huh. hogy ténylegesen felkapták azt a videót, és az van, hogy akkor még bele se gondoltam abba, hogyha mondjuk van egy fizetésképtelené vált a cég, és a Boldizsárt innen is puszilom még egyszer, mert azért ő ott volt akkor is, amikor nagyon rossz volt, és várta, hogy mondtuk, hogy ahogy fizetünk majd, csak várjunk türelemmel, és ha bezártuk volna a céget, az még 9 millió forint. Uh-huh. Hogy akkor inkább valahogy fussunk neki még egyszer, ilyen kölcsön, olyan kölcsön, volt amúgy segítség, megint csak, ezeket hála az égnek már letudtuk egy év alatt, ami szerintem tök menő, és akkor megnyithattuk ezt a részét. De az elején ott sem éreztük azt, hogy ez a mi útunk, és most érezzük azt, hogy most már tényleg az van, hogy nem vértizzadós az, hogy talpon maradjunk, hanem kicsit ki tudom azt élvezni, hogy biztonsággal tudunk mindenkit kifizetni hóvégén, és látszik az, hogy van egy jól működő háttér, és ez egy működő üzletté vált.
1: És akkor itt a második nekifutásra már egy picit más szemléletmóddal, vagy más üzleti pénzügyi szemléletmóddal álltál neki, tehát kénytelen voltál megtanulni, vagy segítséget felvenni ahhoz, hogy akkor tényleg egy olyan, nem tudom, tervezés legyen, hogy egyszerűen ki kell számolni, hogy hiába szeretnél te, nem tudom, csúcsminőségű, nem tudom,
2: nem, abban nem fogok. És nem ezzel van a hangsúly, mert várképzés az sose volt rossz. Uh-huh. És azt mindig láttuk. Valamiért itthon nem jön ki a matek, hogyha vendégtől függesz. Uh-huh. Nem tudsz tőlük annyi pénzt elkérni, amilyen ritkán jönnek.
1: Uh-huh. Mert ráadásul ez egy alkalmi műfaj, azért
2: most
1: tett
2: már
1: hozzá.
2: De amikor alakárt voltunk,
1: ja, amikor alakárt, akkor
2: fügtünk
1: nem
2: az emberektől, uh-huh, és nekem ugyanúgy ki kellett fizetnem naponta a 6 ember pénzét, uh-huh, úgy, hogy nem tudtam, hogy te jössz, vagy nem jössz. Uh-huh. Mert valamikor jöttél, akkor is azt a minőséget vártad el, amikor teltház volt, meg amikor egyedül ültél benne az étteremben. Hát az azt jelenti, hogy voltak olyan bukó napok, amiket képtelenség volt visszahozni, és utána jött az energia is, amit nem tudtunk megugorni. És akkor ugye az volt a változás, hogy mert leültünk, a feleségem, és mondtam neki, Fanni, mondd el, hogy hol. És akkor elmondta, hát drága az áram, drága az ember, az alapanyag nem drága, mert kifizetteted idézőjelbe, és azért jön el, hogy ilyen alapanyagot tegyem, mert azért járok étterembe, hogy olyat kapjak, amit otthon nem tudok megenni, hát minek másnak mennék el. És hát mi történt? Lerövidítettük a napokat, eltűnt az energia, lerövidítettük a napunkat, nem kellett annyi ember. És akkor kiszámoltuk azt, hogy én egyedül, ha törik, ha szakad, hány ember tudok megcsinálni egyedül. Uh-huh. Én ezt egyedül is le tudnám vinni azt, amit ott csináltunk, mert úgy vagyunk beállítva. Most már ez az étlap inkább négykezes, de az előző 2-3 étlapot az két kézre íródott. Tehát ez most már azért egy emeltebb étlap, mert már ott van a Viktor, és tudok támaszkodni arra, hogy ezt együtt tudjuk lehozni. Uh-huh. De az étteremben azért nincs több hely, mert ennyit tudunk megcsinálni tökéletesen, vagy közel tökéletesen.
1: Tehát ennek a műfaj választásnak is vannak akkor gazdasági okai, hogy is, mert így tervezni tudsz, kiszámíthatóbban tudsz alapanyagot berendelni, rezsitkör, meg hát tulajdonképpen a saját, igen, béreteket, ugye ti saját magatok dolgoztok, igen, ott családilag.
2: Meg műfaj kategóriában szerintem fővel piac alatt vagyunk 40%-kal.
1: Igen, ha, szerintem úgy, is. Úgyhogy gyorsan most kell menni, amíg még árérték arányban ilyen jók vagytok, mert aztán hirtelen egyszer véletlen, igen, kaptok egy csillagot, vagy valamit, akkor leszakad az ég, akkor áremelés lesz, hogy mert most menjenek gyorsan, ja, amíg még ezen a jó árérték arányon van. Igen. És hát itt ugye pont még itt a beszélgetés megkezdése előtt beszéltünk arról, hogy ugye életszerűen egyszerűen, hogy van egy ilyen Dávid és Góliát effektus, hogy a versenyben ugye te gyakorlatilag egy két személyes családi fiatal étteremként versenyzel egyébként, igen, a nagy befektetői éttermekkel, ahol hát nem is tudom, ahol tényleg nem azon múlik, hogy most akkor galambot vagy kacsát.
2: Szoktam mondani, hogy nekünk nincs pénzünk 50 milliós csillára, hogyha kénytelenek vagyunk jól főzni.
1: Ez történelmi mondat lesz, szerintem ezt nagyon sokan fogják, nem tudom, hogy már, hogy ezt hallottad valahol, vagy
2: nem, azt szoktam mondani a vendégeimnek.
1: Ez szuper, hát ez minden kifejez. Ennél jobb zárszót nem is találhattál volna ki, és azt hiszem, hogy a hallgatók is biztos, hogy megerősítik, hogy ha a kérdés lenne az, hogy mondjuk egy igazi vérbeli szakácsot miről lehet felismerni, és az mindig fel lehet ismerni, hát szerintem nálad ez abszolút átjön, tehát hogy nagyon átjön az az igazi, valódi elkötelezettség, elhivatottság, szenvedély, mondani való, tehát hogy ez nagyon átjön a te személyiségeden, a gondolataidon is, és utána az ételeken is. Úgyhogy én nagyon, egyrészt köszönöm, hogy itt voltál velem, nagyon örülök, végeztünk, igen, mert még folytathatjuk egyébként, kamerán kívül folytathatjuk, én bármeddig szívesen beszélgettek veled, hogy egy nagyon nagy élmény volt, sok sikert a továbbiakhoz, visszük a jó híredet, mert nagyon-nagyon megérdemled azt.
2: Szükség is van rá. Nagyokkal szemben, úgyhogy
1: meg abszolút meg is érdemled, és fantasztikus a gasztronómiai élmény nálad, úgyhogy én nagyon arra bátorítok mindenkit, hallgatókat, nézőket is egyaránt, hogy hívják fel a Rutin Buda Őrsöt, ugye Rutin ez a neve, ott valószínűleg te fogod felvenni a telefont. Tényleg ott a telefonon, igen, csörög? Szóval én nagyon arra bátorítok mindenkit, hogy látogassanak el a Rutin Buda Őrsbe, érdemes követni ugye a közösségi médiában is Dávidot, és tényleg érdemes oda elmenni, akár azoknak, akik még most ismerkednek a fine dining műfajával, vagy fel felkeltettük most a figyelmét azért, hogy tényleg ilyen...
2: Sok első áldozónk van.
1: Sok első áldozó van, aki szívesen kóstol bele egy ilyen szerethető, érthető, de mégis nagyon progresszív és nagyon modern, szép fine diningba, és egy élmény ott tölteni egy estét, úgyhogy nagyon bátorítom önöket erre, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Én is jövök hamarosan. Mikor lesz étlapváltás? Mert ilyenkor mindig az a nagy kihívás, hogy ugye ez nagyon szívesen eszem, ugyanaz, de nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy mi lesz a következő. Október. Jó, akkor majd jövök. Jövök októberben is, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmüket, Dávid, neked is nagyon köszönöm, és én jövő vasárnap várom önöket a szokott időben.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztronómusról Mautner Zsófival és mai vendégével, Pallag Dáviddal, a Budaörsi Rutin étterem alapítójával és tulajdonosával, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján. Tartsanak velem a következő órában is, én Csáka Attila vagyok, számítok önökre. Jó reggelt!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
4: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
5: Nem mindegy, puposodja alakulják.
3: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
3: Csak a Sláger FM-en.
4: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
3: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
3: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
8: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
11: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
12: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
13: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
14: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
16: A tartozás összege 36 000 dollár.
17: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
15: Megoldom.
18: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
19: Mi történt magával, hangoló?
20: Nyisd ki a széfet.
18: A zongora hangoló. A mozikban.
21: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
22: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Ez a Sláger FM.
0: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Molnár Róbert vagyok. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi műhálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. A régi burkolat marása után egy réteg aszfalt kerül az útra, két réteg busz megállók környezetében, valamint friss burkolati jeleket festenek fel. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken eloltották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladék lerakóban keletkezett, közölte a katasztrófa védelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét, a ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. Ma általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé, akár több hullámban is előfordulhat zápor, zivatar, akár jégeső is. Délután általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő, marad a forróság.
20: Vezessenek óvatosan, lezárták ma 7 órától 15 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot, Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért az egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani, a csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Lezárták az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt már egészen este 8 óráig. Ma 13 óra 30-tól egészen 19 óra 15-ig N4-es nosztalgia autóbuszra utazhatnak Zugliget Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsy-Zsilinszky úton befelé József Attila utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűket okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítása miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utcát és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. 06 30 30 95 8, ez pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
20: 9 óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Mark Ember és a Belong Together, Hessa már is elsőként. Tartsanak velem és ébredezzünk együtt, jó reggelt!

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A nyáron is rengeteg program vár mindenkire, akár Veszprém és környékén, akár pedig itt a főváros és környékén. Többek között jön a Borés Jazz Fesztivál majd Dunakeszin, július 2 és 5-e között a Dunaparti Szabadstrandon. A négynapos rendezvényen kiváló magyar borászatok kínálata, jazz és könnyűzenei koncertek, valamint nyáresti programok várják a látogatókat. A fellépők között majd ott lesz többek között Falusi Marian, Kozma Orsi, Rakonca Imre és Iliás Gyuladó is. A szervezők idén is bővített területtel készülnek, hogy még több vendég élvezhesse a Dunaparti hangulatot. Mindez tehát majd Dunakeszin július 2 és 5-e között. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap délelőtt mellé. Post Malone és az I Had Some Heart, ezt folytatja már is most nálunk az órát.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, ha útnak indulnának, jó utat is vigyázzanak magukra. A legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom. 0630 30 30 95 8 ez a hívható számunk, ami azért is fontos, hiszen játszunk, van két páros belépőjegyem a Várrepublik budapesti koncertjére. Nincs más rendőr, mint a meghallják a Várrepublik számot, akkor harmadikként kell telefonálni. 0630 30 30 95 8 két kérdésem lesz még, hogyha mind a két kérdésre helyesen válaszolnak, akkor már is önöki a páros belépő egy, tehát a Várrepublik budapesti koncertjére. Most pedig nézzük az időjárást itt a Slágeren. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Egy műszakhívás személyautó vesztek el az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél a külső sávban áll a sérült jármű, emiatt itt lassulásra, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek ezen a szakaszon is. Hétvégén az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca felé, az Asztúria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai sziget végállomás között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Lola Young és a Messi, pörgette most fel a vasárnap délelőttünket, és játszunk, hiszen van egy páros belépőjegyem a Várepuli budapesti koncertjére. Nincs más dolguk, mint figyelni itt a Sláger FM adását. Ha meghallják a Várepublik számot, akkor harmadikként kell telefonálni. 0630 30 30 95 8-as a hívható számunk. Két kérdésem lesz még, hogyha mind a két kérdésre helyesen válaszolnak, akkor már is önöki a páros belépőjegy, tehát a Várepuli budapesti koncertjére. Itt a slágeren pedig zárjuk az órát most Pink slágerével, Raise Your Glass. Ez szól nálunk, tehát az óra zárásaként számítok önökre, a következő órában is tartsanak velem, én Csák Attila vagyok.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
10: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
11: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
12: Legyen tánc! Egy éligyál a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
0: Ez a Sláger FM.
13: A reklám után...
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézi Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont készítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A hűségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-ától több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Ma napközben a megnövekvő gomoly felhőkből jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökések, felhőszakadás, de akár még jégeső is kísérhetik. Délután 31-37 fokig melegszik majd a levegő.
3: Egy műszakhívás személyautó veszteg el az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél a külső sávban áll a sérült jármű, emiatt itt lassulásra, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek ezen a szakaszon is. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a De Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e part és az Óbudai sziget végállomás között. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: És van egy páros belépő egy a Várrepublik budapesti koncertjére, ugye zajlik a koncert élmények rajt a Sláger FM-en, hogyha meghallják a Várrepublik számot, akkor harmadikként kell telefonálni. Itt a Slágeren pedig elsőként itt van Avicii, az óraindításaként szólmos nálunk a You Make Me.

Ez volt a Várrepublik slágere, méghozzá Szeleszóval közös If I Lose Myself itt a sláger hétvégében. És ugye zajlik a koncertélmények nyara, meg volt a harmadik telefonáló, nem sokára pedig majd az is kiderül, hogy ki a szerencsés hallgatónk, aki elviheti tehát a belépőjét a Várrepublik budapesti koncertjére. De előtte egy szuper kikapcsolási tippet hoztam, hiszen ingyenes szabadtéri koncertek pesdítik fel a Kossuth teret 2026, tehát idén nyáron is. Különleges zeneélményekkel töltik meg a Kossuth teret az ingyenes térzene koncertsorozattal. A térzene eseménysorozat nyár végéig 9 szabadtéri koncerttel kínál változató zenei élményt, magyar népzene, klasszikus örökzöldek, népszerű opera előadások, barokk dallamok, akusztikus kedvencek is helyet kapnak a programban. Legközelebb majd július 2-án csütörtökön 17 és 18 óra között láthatnak itt programot, valamint július 9-én is majd szintén csütörtökön 17 és 18 óra között. Jó kikapcsolást, abba slágere, a One of Us pedig már is érkezik itt a sláger hétvégében most. Hey,

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ugye hallottuk a Várepublik számot, méghozzá az Alessóval közös If I Lose Myself szólt nem olyan régi, és ugye megvan a harmadik telefonálunk, aki szintén elviheti valószínűleg a Várepublik páros belépőjegyet, hogyha még két kérdésre helyesen tud válaszolni. Sláger FM, Csáki Attila vagyok.
1: Jó napot kívánok, Liszti Erika vagyok, ezt a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Erika harmadikén telefonált, úgyhogy gratulálok, az első lépés már megvan a jegy felé. Megkérdeztetem, hogy honnan hívott?
1: Igen, Budapestről.
0: Budapestről, na szuper. Várepublik koncertjegyekért megy ugye a játék. Még van két kérdésem, két rövid egyszerű kérdés. Az első kérdés úgy szól, hogy melyik Várepublik dal lett nagyon nagy világsiker? Van két opció, az első a Counting Stars, vagy a B opció a Barbie Girl. Bizonyám, a válasz helyes. Így van, és még egy kérdés, hogy mi annak a műsornak a neve, amit szombat reggel megy ugye a Sláger FM-en, és Ortutai Dóri és Hajdú Steve vezet. A Székreállók, a B pedig a hétvégi hangoló.
1: Székreállók.
0: A Székreállók, így van, úgyhogy a válasz helyes. Gratulálok, megvan a páros belépőjegy, tehát a Várepublik budapesti koncertjére.
1: Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok.
0: Na, kit viszel magaddal, ki lesz a kísérő?
1: Meriemet.
0: Na, szuper, akkor jó szórakozás nektek majd. Annyit pedig előre is megsúrnék, hogy délután is lesz játék, úgyhogy nagyon érdemes figyelni és fülelni. Most pedig ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve a közlekedésről is. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Egy műszaki hívás személyautó vesztegel az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél a külső sávban áll a sérült jármű, emiatt itt lassulásra, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek ezen a szakaszon is. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-ig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma estig egyirányították a K-hidat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai-sziget végállomás között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom. Hívható számú 06 30 30 95 8-as. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bódza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak, úgyhogy csak óvatosan. Honey Beast és a Maradok pedig már is érkezik az óra zárásra, kint itt a Sláger DJ-ben.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándék bubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi, egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Ma általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé, akár több hullámban is előfordulhat zápor, zivatar, akár jégeső is. Délután általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: Vezessenek óvatosan, lezárták ma 7 órától 15 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot, Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért az egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani, a csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Lezárták az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt már egészen este 8 óráig. Ma 13 óra 30-tól egészen 19 óra 15-ig N4-es nosztalgia autóbusza utazhatnak Zugliget Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsy-Zsilinszky úton befelé József Attila utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűket okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítása miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utcát és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. 06 30 30 39 8, ez pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Bruno Mars sláger, I Just Might, ezt szól elsőként, tartsanak velem, és jó időtöltést!
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger.

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ingyenes koncertek aranyozzák be a nyárestéket a főváros egyik legszebb parkjában. Mivel másra lehetne stílusosabban lezárni és indítani egy melegnek ígérkező nyári hetet, mint egy kellemes hangulatú ingyenes koncerttel, a főváros egyik legszebb parkjában idén nyáron is ingyenes koncertekkel várják és muzsikával a felpezsdülni vágyókat. A 13. kerületi Újlipótvárosban található Szent István Park 5 nyári estén invitál ingyenes koncertekre, ahol vasárnapról vasárnapra neves előadók is zenekarok adják át egymásnak a pódiumot. A mai nap folyamán július 5-én, július 19-én és augusztusban még két alkalommal várnak, tehát itt mindenkit este 7 órától, melyhez mindenkinek nagy jó kikapcsolódást kívánok, Smart & Boy pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

0: Ez volt Jimmy McDonald és a This is the Life itt a Sláger hétvégében, és ebben nagy melegben, kánikulában ugye fokozottan figyeljenek a megfelelő folyadék bevitelre, és kerüljék a nagyon nehéz ételek fogyasztását. Ugye még hazánkban 35-36 fokos csúcsokban van egyelőre, részünk addig Nyugat-Európában többfelé 35 és 40 fokos forróság tombol, a következő napokban pedig tovább fokozódik majd a forróság, ez egyébként látszódik a hosszú távú előrejelzéseken is, hogy ebben a hónapban már nem nagyon fogunk 30 fok alá menni, ami már a csúcsértékeket illeti, nyilván éjszaka azért hűvösebb lesz, de napközben azért a hőmérsékletek legfeljebb csak csökkennek, majd ez alá az érték alá, ha éppen záporok, zivatarok áztatnak bennünket, úgyhogy hát készüljünk fel, de hogy pontosan milyen idővel számoltunk a mai nap folyamán, azt mondom már is. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal vízfel esett a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiume útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kávin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda-sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt egészen évfélig. 06-30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig vasárnap dél lesz majd, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása. Karagas Balázsol ebben a nagyon-nagyon melegben is kánikulában. Hello, hello, hogy vagy, mi újság?
1: Szia, hát figyelj, negyed óra alatt leéghetünk a hőségben Budapesten. Erős az UVB sugárzás, erre érdemes készülni. Jó hideg limonádéval, finom sülthekkel. Nem marha pörkölt el, azt nehezen bírjuk ilyen időben.
0: Igen, leégés ellen szalmakalap, napszemüveg, valamint nagyon magas faktorszámú fényvédőkrém, úgyhogy ezek mindenféleképpen legyen önöknél, hogyha mondjuk kimozdulnának a római strandra, mert most szabad strandolási lehetőség nyílt a Dunában, és szerintem minden ilyen szabad strandozó, meg önmagában a strandok szerintem tömve vannak most.
1: Á, tuti, tuti, tuti. Úgyhogy jó pihit mindenkinek, aki esetleg fürdőzne, tényleg a napvédőkrémeket ne felejtsük el. Ott is neked is jó pihit.
0: Köszönöm szépen, neked pedig jó munkát, jövő héten szombaton pedig majd ismételten találkozhatunk, maradjanak a Sláger FM-mel, a viszontlátásra.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
5: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
6: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
5: Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tó partján. www.hotelnautis.hu.
10: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
13: Kia. Movement that inspires.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Csak ősszel állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal a hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Önök a Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a jövő héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök egy kereskedelmi tévécsatornának. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eredeti terv az volt, hogy jövő héten a parlament elé terjesztik a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta. Ezért a jövő héten ahelyett, hogy a javaslatot beterjesztenék, inkább társadalmi egyeztetésre bocsátják a tervezetet, ami majd csak ezután megy az országgyűlés elé. A miniszterelnök abban bízik, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a tatabányai kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT szombat délután Facebook oldalán. Azt írták, Aszódon szombaton délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, eltévedtek. Ma napközben a megnövekvő gomoly felhőkből jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökések, felhőszakadás, de akár még jégeső is kísérhetik. Délután 31-37 fokig melegszik majd a levegő.
16: És most mondom a közlekedési információkat, ez a Sláger FM, ott vagyunk az autóban is. 2 baleset is történt az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az egyik Bicske térségében a 33-as kilométernél, ott mindkét irányban egy-egy sáv járható. A kialakult dugó már meghaladta a 3 kilométert is a határ felé vezető oldalon. A második távolabb Tata térségében, ahol egy kis busz és egy személyautó koccant össze, a 70-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás már ott is több kilométer hosszúságú. Tudjanak róla, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületi Gyömrői úton, kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. Manapközben a 4. kerületi Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Lezárták az 1. kerületi Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt ma egészen este 8-ig.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Dél már el is múlt, csodaszép vasárnap délutánt kívánok, és persze jó étvágyat az ebédhez. A mikrofonnál Karakas Balázs, és maradok is egészen este hatig, és hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Billy Joel azonnal, előtte pedig Eva megszindítja a zenei folyamot, tőle pedig a Soul Am I-ra kérem a hangot.

Na, hogy Paul McCartney, Michael Jackson és a CCC egy forró vasárnap délutánon, amikor a Sláger FM szól. A most ebédelőknek természetesen jó étvágyat kívánok, és persze nézzük a legizgalmasabb kikapcsolódási lehetőségeket, hiszen annyi minden van itt a környéken. A Pilis egyik legszebb kiránduló helye a 756 méter magas Pilis tető, vadregényes erdők és sziklás gerincek között magasodik ki a tájból. A hegység legmagasabb csúcsa izgalmas túraútvonalakkal, különleges látnivalókkal és mesés kilátással csábít minket a szabadba. Különben a 400 méteren fekvő Pilis szántóról indulva a Grófi út szerpentines panoráma ösvényére lehet érni, ahol hamar megérezhetjük, hogy miért tartják a Pilist a kirándulások egyik legszebb helyszínének. Itt az erdőből kiérve tárul először elénk a mesés kilátás a kiránduláson, ami felfelé haladva csak egyre lenyűgözőbb lesz, ez az út kedvelt siklóernyős tarthely is. A Pilis tető csúcsán ott van még ugye a Boldog Özséb kilátó, ami az egyik legkülönlegesebb pontja ennek a túrának, úgyhogy azt mindenféleképpen érdemes lehet megnézni. Jó szórakozást kívánok hozzá a Kovalszky meg a Vegával, tőlük már a mindenem hallható.

0: egy kicsit alter rockos hangzás, de zseniális volt a Kiortól a Friday I'm in Love, itt a Sláger FM-en. Hamarosan egy írzenész Dermot Kennedy érkezik a Kiss Me-vel, előtte pedig már is nézzük a legfontosabb információkat. Egyelőre azt érzem, hogy napfény járja át a szívem, újra 35 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten. Ma a napos idő mellett napközben azért erősen megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan ebből még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sőt, mondok izgalmasabbat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is lehetnek. Ennek ellenére gyenge mérsékelt marad a légmozgás, de persze a záporok, zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre is számíthatnak. Egyébként Budapestre és Pest vármegyére kiadták a citromsárga figyelmeztetést zivatar felhőszakadás veszélye miatt. Az utakon egyelőre nyugalom, csend és béke honol, gondolom mindenki még a rántott húst és a húslevest fogyasztja. Ennek ellenére az Attila úton korábban volt egy baleset a Dózsa-György térnél, ott a külső sávban jelenleg is tart a helyszínelés és a műszaki mentés a BKK tájékoztatása szerint. Volt két baleset az M1-es autópályán és a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az egyik Bicske térségében a 33-as kilométernél történt, ott mindkét irányban jelenleg egy-egy sáv járható csak. A kialakult dugó már meghaladta a 3 kilométert a határ felé vezető oldalon. A második baleset távolabb, Tata térségében történt, ott egy kis busz és egy személyautó koccant. A 70-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakulóban lévő torlódás már bizony több kilométeres. Erre érdemes számolni. Budapesten fontos arról tudni, hogy ugye le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között. Ilyenkor hétvégente mindig átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És ugye most a hétvégén nem jár az M2-es metró, helyette pótlóbusz közlekedik az Ősvezér tere és a Deák Ferenc tér között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez, hogy a zseniális Kylie és az In Your Eyes itt a Sláger FM-en szólnak, a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Közben pedig ne felejtjék el, hogy itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, és valódi, igazi világsztárok előadásaira vihetjük el. Duran Duran, One Republic, Ricky Martin, Seal, Pitbull, Lenny Kravitz, és meg sorolhatnám, hogy milyen sztárok koncertjegyei vannak a zsebünkben. Most Duran Duran dalt kell keresni a rádióban. Ha hallják ki zenélni a csapatot, akkor hívják harmadikként a 0630303958-es számot. A harmadik telefonálunk játékba kerül, és bizony, ha elég ügyes, akkor el is viheti a páros belépőt a csapat a budapesti koncertjére. Nálunk addig Lady Gaga is tiszteletét teszi, majd előtte pedig még Justin Bieber is velünk. Ez a Ghost.
1: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk. Sláger.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Dél-Pesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Dél-Pesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelezi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Ma általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Délután általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő, marad a forróság.
2: Meglehetősen békésen autózható Budapest, nem kaptam arról híreket, hogy bárhol jelentősebb fennakadás lenne, de hát azért óvatosan kell közlekedni, abból baj még ugyebár soha nem volt. Várjuk akár a Trafipax információkat is, 0630 30 30 95 8, ide kaptunk SMS nemrég Katától, aki arról írt, hogy Székesfehérvár ott a Balatoni úton lehet összefutni a háromlábú eszközzel. Arrafelé legyenek nagyon körültekintőek, ha pedig már Balatoni út, ugye, a 7-es főúton Velencebel területén szokásosan kint van a háromlábú eszköz. Mindezek mellett ne feledjék, hogy a pesti alsórak Rákpartot továbbra is zárva találhatják, hiszen az Erzsébet és a Margit híd közötti részt átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégére egyirányúsították a 9. kerületi Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra készülhetnek. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületi Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt. Egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. Lezárták az első kerületi Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt ma este 8-ig.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Elmúlt egy óra, továbbra is jó zenéket játszunk a hasznos információk mellett. Hello, Karakas Balázs vagyok, lazítsunk, pihenjünk együtt a hétvégén, és persze hallgassuk a legnagyobbakat. Mindjárt jön a Touch and Go, tőlük a Would You, most viszont a Daft Punk és egy felejthetetlen kiválóság. Get luck!

olyan könnyed kis elringatós dalocska. Rima, Selena Gomez és a Calm Down itt a Sláger FM-en. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. 35 fok odakint, tombol a nyár. Ezt azért semmiképpen ne felejtsék, hogyha valamerre elindulnának. És persze óvatosan, azért ilyenkor is könnyen túl lehet tolni a dolgokat. Órákig táncolt, ugrált és hajlongott az egyik kombinó tetején egy férfi tegnap hajnalban Budapesten a 4-es 6-os vonalán. Erről számolt be az RTL híradó. A férfi miatt rendőröket kellett hívni, akik aztán hosszas rábeszélés után tudták csak leszedni úriemberünket a villamos tetejéről. Hát végül aztán egy felfújható nagy párnán landolt, kórházba vitték. A történtek miatt aznap este egyébként egészen sokáig állt a 4-es 6-os vonalán a forgalom, pótlóbuszok közlekedtek. Nyilván úriemberünket azért hát fülön fogják csípni annak okán, hogy mekkora kalamajkát okozott. Hát ne csinálják utána, én ezt tudom javasolni. És azt, hogy hallgassunk jó zenét, hiszen Geszti felkészül mindjárt itt a Mindenki legyen rohadt gazdag. Előtte még a legendás 80-as évekbeli dal a Pointer Sisters-től. Ez már a Jump!

0: Misoda Dal kicsit kosztümösnek hat, pedig Vacsiúj, Ray és Where is my husband? Ez a Sláger FM egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan. Még mindig nincs késő, szerintem legalábbis, mondjuk elszaladni a Balcsira, megmártózni egyet akár családostól, akár a barátokkal, aztán jönni vissza Budapestre is. Hát szépen lassan felkészülne a következő munkahétre, de én még javaslom, hogy éljük meg a hétvége minden egyes pillanatát, amikor tökéletesen kiürülhet az agyunk. Én ehhez hozom a jó dalokat, hiszen Revillini megérkezik a Love Minattal, előtte viszont már is nézzük az aktuális információkat. Néha egy-egy felhő honol Budapest tegén, de ezek arra vannak jelen pillanatban, hogy átverjék a képzeletünket, hiszen elképesztő meleg van, 36 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők. Mindemellett ugye kiadták Budapestre és Pest megyére is az ivatar és felhőszakadás veszély miatt is a citromsárga figyelmeztetést. A Hungaromet leírása szerint ilyenkor intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt akár 25-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat. Szóval az benne van a pakliban, hogy elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, néhol felhőszakadás, de azért alapesetben még mindig a napos idő, és persze a kánikula dominál. És persze itt vannak a friss, ropogós közlekedési információk is. Hogyha önök is láttak valamit, feltétlenül szóljanak a 0630 30 30 95 8-as telefonszám a miénk. A legutóbbi hírek szerint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt nem járható a középső sáv, mert ott egy baleset történt. Viszont befejeződött a helyszínelés és a műszaki mentés az Attila úton a Dózsa-György térnél a külső sávban. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Herceghalom térségében a 30-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó foglalja el a külső sávot a terelt szakaszon, így ezen a részen csak egy sáv járható a legutóbbi információk szerint. Különben mindent leszámítva Budapest útjai relatíve jól közlekedhetőek, az átvezető utak, a nagyobb körutak, rakpartok egészen jól járhatóak, hát kivétel ugye a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, ami ugye most le van zárva, hiszen átadták ezt a részt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, de mint mondtam, a többi útvonal jól közlekedhető, így bőven van hol kerülni. Aki a Balcsira tartana, a 7-es főúton, Velence belterületén, a Balatoni úton korábban trafipaxot láttak hallgatóink, és Székesfehérvár belterületén is a Balatoni úton látták a háromlábú eszközt. Én balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Eric Prydz és a Call On Me itt a Sláger FM-en, hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan. Köszönöm szépen, hogy együtt tölthetjük az időt. Jó kajakumát mindenkinek, aki most épp ebben a fázisban van. És mindeközben ne felejtjék, hogy a Sláger FM-en itt a koncertélmények nyara. Elvisszük önöket igazi nagy világsztárok felejthetetlen budapesti fellépésére. Vagy jegyünk a One Republic-ra, Duran Duran-re, Ricky Martin-ra, Pitbull-ra, Seal-re, Lenny Kravitz-re is még sorolhatnám. Meg hát persze még kérdéses, hogy milyen meglepetések jönnek a folytatásban. Egy biztos, most Duran Duran zenét keresünk a rádióban, amikor hallanak egy Duran Duran dalt, és én szólok, hogy telefonálni kell, akkor bizony harmadikként kell hívni a Sláger FM-et, hiszen a 0630303098-as telefonszám megcsörgetésével kerülhetnek játékba, és bizony válaszolni kell kettő kérdésre, és onnantól kezdve, hogyha azok megvannak, akkor meg is lesz a páros belépő a Duran Duran budapesti koncertjére. Addig Rózsa Magdi énekel most, tőle következik a Hazatalálsz.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tó partján. www.hotelnautis.hu.
11: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
12: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
9: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Locsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közukírt hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló jelművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízen a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Egészségét állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Ma napközben a megnövekvő gomoly felhőkből jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökések, felhőszakadás, de akár még jégeső is kísérhetik. Délután 31-37 fokig melegszik majd a levegő.
14: A legutóbb hozzánk eljutott hírek még arról szóltak, hogy baleset miatt az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt nem járható a középső sáv. Ha arrafelé mennének, ezt mindenképpen számolják bele a menetidőbe. Korábban kaptunk arról információkat, hogy Velence belterületén a 7-es főúton, azaz a Balatoni úton trafipax dolgozik, és Székesfehérvár belterületén a Balatoni úton is láttak egy trafipaxot hallgatóink, szintén Fehérvár, a 8-as elkerülőn pedig a baleset történt. Na de, vissza a fővárosba, ugyanis továbbra is le van zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti birtokba. A hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát, a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületi Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. Manapközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttal a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek egy szakaszon, mert javítják az útburkolatot.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Kettő óra után is gyürön-gyüröndalt keresünk a Sláger FM-en, hiszen amikor megszólal ez a zene, harmadikként kell telefonálni, és bekerülnek a játékba, melynek nyereménye egy páros belépő a Gyürön-Gyürön budapesti koncertjére. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok, Alex Warrennel indítunk, Favorite Dream!
17: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a lány valami csodálatos. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, egy forró vasárnap délutánon, amikor bizonyos Sláger FM-et hallgatják. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Délután akár 34 fok Budapesten, eléggé meleg lesz, hát elszórtan azért záporok, zivatarok befigyelhetnek, úgyhogy így készüljenek, bármerre is indulnának. És úgy, hogy most kell hívni a Sláger FM-et, hiszen egy Gyürön-Gyürön dal következik. Ha játszanának, ha nyernének páros belépőt a Gyürön-Gyürön budapesti koncertjére, akkor most telefonáljanak 0630 30 30 95 8. A harmadik telefonálóval pedig játszani fogunk. Most pedig, ahogy ígértem, a legendás birminghami csapat, Gyürön-Gyürön, Notorious.

0: Oceana és a Kráj itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan. Megvan harmadik telefonálunk, aki ringbe szállhat majd a Györöngy-Györöngy koncertjegyekért, vele hamarosan beszélgetünk majd. Mindezek mellett egy ilyen nyári nap levezetéseként például estére érdemes lehet keresni valami olyan helyet, ahová csak kiülünk és csak élvezzük a csöndet, a gyönyörű szép nyárias időt. A Pilis lábánál egy mesterségesen kialakított víztározó naplementekor különleges élménnyel ajándékozhatja meg az ide érkezőket. A természet hangjait hallgathatjuk, csodálhatjuk a környék háborítatlan élővilágát, nincs is ennél szebb. A Budapesttől egy karnyújtásnyira teljes csendesedésben húzódik a határ rétit víztározó. A partján sétálva egy igazán elbűvölő környezetbe lehet csöppenni. A víztükröt csak a halak úszkálása, vagy éppen egy tóba dobott kavics, vagy egy horgászdamér suhogása töri meg. Érdemes lehet oda látogatni, egy picit segíthet kiüríteni a fejünket, és persze közben a Kátszájféle dalát hallgatni, akár az autóban odafelé menet is. Mindjárt jön a Gabriella, na de előtte fontos infók. Felhők és a napocska kergetik egymást Budapest égboltján, 34 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők. Így hinnénk, hogy amikor felhős az idő, akkor talán picit hűvösebb van, de nem. Hát ez csak némi kis optikai csalódás. Egyelőre ez van, és persze sárga riasztás zivatar veszély miatt Budapestre. Vannak egyébként olyan pontjai az országnak, ahol jelen pillanatban is tombolnak a zivatarok, a Balaton egyes részein, illetve leginkább a Marra északkelet környékén, de mint mondtam, Pest megyére is ki van adva a zivatar veszély miatt a figyelmeztetés. Néhol felhő szakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. Arról kaptam híreket, hogy egy baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, ott nem járható a középső sáv ennek okán. Számoljanak arra, hogy Trafipax méri a sebességet a 7-es főúton Velence-Bel területén a Balatoni úton, illetve Székesfehérváron szintén a Balatoni úton futhatunk össze háromlábú sebesség ellenőrző eszközzel. Budapest környékéről jelentősebb fennakadásról nem kaptam információt a városban. Jól járhatóak a főbb átvezető útvonalak, körútak, úgyhogy nyugodtan útnak lehet indulni, ha bárkinek most így vasárnap délután bármiféle fajta elintézni valója lenne. Arra azért számoljanak, hogy ugyebár le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, mert a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak adták át a területet, ez ugye így is marad hajnali 5 óráig. Tudjanak róla, hogy egyirányúsították a hétvégére a 9. kerületi Mester utcát a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: Coldplay és a Higher Power, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és mivel elmúlt már 3:43 is, valamivel, illetve valakivel adós vagyok. Ha minden igaz, itt van már velem Dezső a vonalban, aki harmadikként telefonált akkor, amikor hallotta a Gyürön-Gyürön dalát, így lehetősége van velünk játszani a páros belépőért az együttes budapesti koncertjére. Szia Dezső, honnan telefonálsz, melyik városból?
1: Egyek.
0: Hogy bírod ezt a meleget egyébként, ami van?
1: Hát egy picit nehezen, de szerencsére szaunázom nyáron is, úgyhogy hozzá vagyok szokva.
0: És most még nem is kell hozzá bárhová elmenni, amilyen
1: most
0: a hőmérséklet. Elég csak az autóba beülni, nem?
1: Így van, hát ott ülök pont, most is pont.
0: Merre tartasz?
1: Hát most jöttem az a Béatorbányról vissza egyekre.
0: Akkor megvolt a mai kis mozgolódás.
1: Megvolt. Szerencsére jókor már hallottam a hirdetéseteket.
0: Hát figyelj, akkor páros belépő a tépt a Gyürön-Gyürön budapesti koncertjére. Kettő kérdésem lenne, azokra kellene helyesen válaszolnod, hogyha megvan, akkor meg lesz a páros belépő is, oké?
1: Okay? Oké, nézzük.
0: Melyik városból származik a Gyürön-Gyürön? Az A válasz szerint Birminghamből, a B szerint Isztambulból.
1: Hát szerintem Birmingham.
0: Birmingham, hát úgyhogy gratulálok, az első kérdés már helyes. A másik kérdés pedig, hogy hány órakor kezdődik a Sláger reggel?
1: Legyen hat!
0: Gratulálok, megvan a páros belépő a Gyürön-Gyürön budapesti koncertjére.
1: Nem mondod,
0: dehogy nem!
1: Hát nagyon király vagy, köszönöm
0: szépen. Hát te is, hogy hívtál minket, ne viccel.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Mi a terved még a nap hátralévő részére?
1: Hát próbálok egy kicsit pihenni, talán fürödni még valahol, aztán este egy kicsit cseresznyét szedni, nagyjából ennyi.
0: Na figyelj, ez tök jó programnak tűnik. Strandolni mész valahová?
1: Hát nem, a szembe szomszédom szerencsére utazott, és van egy nagyon szuper medencéje, oda szoktam átjárni ilyenkor.
0: Ó, hát nekem lennének ilyen szembe szomszédjaim.
1: Nem, figyelj, csak papagájokat kell locsolni cserébe, nem gond, úgyhogy nincsen vele probléma.
0: Hát akkor megvan itt a biznisz, ki van ez egy
1: megvan esetben. Megvan a biznisz, jól persze, van. Mindenki jól jár.
0: Főleg te a Gyürön-Gyürön koncertjegyekkel. Köszönöm szépen, hogy hívtál. A Biki Csunái pedig már a tiéd itt az Alphaville és a Big in Japan. Ezzel kívánok csodaszép hétvégét.
1: Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Molnár Róbert vagyok. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. A régi burkolat marása után egy réteg aszfalt kerül az útra a két réteg busz megállók környezetében, valamint friss burkolati jeleket festenek fel. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken elrontották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladéklerakóban keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét. A ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról neki ment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. Ma általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé, akár több hullámban is előfordulhat zápor, zivatar, akár jégeső is. Délután általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő, marad a forróság.
2: Jövök a közlekedési hírekkel itt a Sláger FM-en. Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik jelenleg. A 24-es kilométernél a külső sávot ennek okán lezárták. Tudjanak róla, hogy a hétvégére egyirányúsították a 9. kerületi Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak. Ma napközben a 4. kerületi Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra számíthatnak egy rövid szakaszon az útburkolat javítása miatt. Lezárták az első kerületi Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt, ez így is marad a tervek szerint ma egészen este 8 óráig. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában, kifelé a Bátori utca után a vízvezeték javítása miatt. Különben a főváros jelentősebb útjai jól járhatóak, körutak, átvezető utak, nem kaptam ezekről bejelentést, hogy fennakadás lenne. A 7-es főúton Velence belterületén viszont trafiznak, mint ahogy Székesfehérváron és a Balatoni úton.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 3 óra után is Karakas Balázs a stúdióban, köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Rengeteg hasznos információ, például hamarosan majd a Városligetről is mesélek, de előtte itt vannak a legnagyobb slágerek. Jön Kamrad, és előtte pedig Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: elmentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Derig és Dejó egy dal, amit már az első ütemétől felismerhetünk. Dire Straits, Walk of Life, egy forró nyári vasárnap délutánon, amikor köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. A következő hetekben maradnak a 33-34 fokok a fővárosban, úgyhogy ha tudnak kivenni Szabit, azt érdemes most megtenni, lesz szaladni a Balcsira, vagy keresni valami hasonló ilyen jó kis strand lehetőséget, és csak egy picit úgy ellenni és elfelejteni a mindennapok búját, baját. És persze közben a pozitívumokra és a jövőre fókuszálni. Képzeljék el, elbontják a Városligetben évek óta álló kordonokat, és megkezdik az elzárt területek parkosítását. Erről informált az Itt lakunk. A kormány döntött arról, hogy a park megszűnik építési területnek lenni, és minden szabad területét ismét parkként fogják hasznosítani. A bejegyzés szerint további épületek nem épülnek már a ligetben, és előkészítik amúgy a Hősök tere teljes megújítását is, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezetét. Hát kíváncsian várjuk a végeredményt, az egyszer biztos. És természetesen várjuk a jó zenéket is, hiszen Teddy Swims már felkészült, tőle egy nagy kedvencünk, At The Door.

0: 90-es évek egyik felejthetetlen zenéje, Sophie B. Hawkins és a Right Beside You itt a Sláger FM-en, ahol bizony szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a koncertélmények nyarán is. Olyan sztárokat hozunk el, mint a One Republic, a Duran Duran, Ricky Martin, Seal, Lenny Kravitz, és még sorolhatnám az igazán belevaló neveket. Érdemes egész nap, egész héten, egész nyáron a Sláger FM-et hallgatni, ha szeretnének koncertbelépőket nyerni. Közben pedig Ray Dalton zereje mindjárt érkezik a Blood Runnin, előtte viszont hasznos információk. A napos idő mellett azért a felhők sem mennek szabadságra, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki Pest megyében, néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is lehetnek. Ez leszámítva egyébként gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de ahogy mondtam, a záporok, zivatarok környezetében azért erős viharos széllökésekre is lehet számítani. Holnap aztán több órás napsütés lesz, mellette intenzív gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok jöhetnek a hét első napján. Sokfelé lesz élénk a szél, ennek ellenére trópusi éjszakára készülhetünk Budapesten. Jó utat a közlekedési információkról sem felejtkezünk el. Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik jelenleg. A 24-es kilométernél lezárták a külső sávot. Lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, ez így is marad egészen holnap hajnalig. Fontos tudni, hogy buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Lezárták a 10. kerületi Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövid szakaszon a vízvezeték javítása miatt. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületi Baros utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítási munkálatok miatt. Mindezek mellett természetesen nem felejtkezünk el az egyéb infókról sem, korábban arról jöttek hírek, hogy Velence belterületén a 7-esen a Balatoni úton Trafipax dolgozik, és Székesfehérváron is láttak trafit korábban a Balatoni úton.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Tom Grennan és a Little Bit of Love itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek szólnak valóban változatosan. Ne felejtjék el, továbbra is itt a koncertélmények nyara. Folyamatosan figyelni kell a rádiót, hiszen bármikor jöhet egy olyan dal, amely élhet egy páros belépőt. Annyit elárulhatok, hogy a következő előadó, akit figyelni kell, az bizony a Gyuren Gyuren lesz. De hogy mikor szólal meg egy Gyuren Gyuren dal, ami páros belépőt élhet, hát az már egy jó kérdés, úgyhogy tessék nagyon-nagyon figyelni. Közben pedig egy olyan énekes jön, akit egy tehetségkutatóban fedeztek fel 20 évvel ezelőtt. Hát hihetetlen, ennyi idő eltelt. Gáspár Laci, és ahogy meg neked.

0: Rádióban. Sláger FM műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
10: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána ledszoli.hu.
11: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
12: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Éjjel-nappal. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben. Visszavonta a korábbi egy bankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Molnár Róbert vagyok. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. A régi burkolat marása után egy réteg aszfalt kerül az útra a két réteg busz megállók környezetében, valamint friss burkolati jeleket festenek fel. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken eloltották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladéklerakóban keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét, a ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. Ma általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé, akár több hullámban is előfordulhat zápor, zivatar, akár jégeső is. Délután általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő, marad a forróság.
14: Pest megyében sokfelé elkezdett szakadni az eső gyakorlatilag, ez azt jelenti, hogy sokfelé nedvesek lehetnek az útburkolatok. Javaslom, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, hiszen ezzel baj még soha nem volt. Ellenben egy hirtelen fellépő forgalmi szituációban azért megmentheti pár óra hosszánkat, meg akár még az életünket is a dolog. A pesti alsó rakpart szokásosan lezárva az Erzsébet és a Margit hidak között erre mindenképpen számoljanak. Lassabb most egy picit a haladás a Budaörsi úton is, szakaszonként a Kiskörúton is. Máshonnan Budapestről jelentősebb fennakadás szerencsére nem tapasztaltunk. Trafipaxot láttak Székesfehérváron a Balatoni úton, aztán a 7-es főúton Polgárdi belterületén is. Ha valaki éppen visszafelé jön a Balcsiról Budapestre és a régi 7-essel jönne nem a pályán, akkor azért erre mindenképp érdemes számolni. Meg nem erősített információink szerint baleset történt Velence belterületén a régi 7-esen. Zsanitól kaptam egy SMS-t erről, hogyha esetlegesen önök erről egy picit többet tudnak, megköszönöm, hogyha jeleznek 06 30 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk. Köszönöm szépen az információkat.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: 4 óra után járunk. Hello, jó hétvégét a stúdióban továbbra is Karakas Balázs. Jó pihit, vagy mondjuk jó autózást, ha valamerre tartana a család. Hozom a hasznos infókat és a legjobb dalokat. Summer, Genesis, One Republic, ők is érkeznek. Előtte Billie Eilish kezd, Birds of a Feather.
16: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

is adata, Szambor és a Homewrecker itt a Sláger FM-en. Szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. És tudom, nyár van, most a 35 fokra koncentrálunk, a balatonozásra, a lazításra, a strandolásra, de azért eszünkbe juthat egy picikét talán a kifehéredő normafa, a szánkózás, és a többi, és a többi. Ez most onnan jutott nekem is például eszembe, hogy visszavonták a normafa szánkó és sípája engedélyét. Osztották meg a hírt a Normafa Park Facebook oldalán. Egész pontosan arról írtak, hogy a Pest megyei kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó, sífutó és gyermeksípája működési engedélyét. Hozzátették, hogy ha ez a döntés változatlan formában fennmarad, akkor bizony megszűnik Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó és sífutó pályának téli működése. Hát várjuk a folytatást, az már egyszer biztos. Azt tudja, hogy egyébként megvolt annak a maga hangulata, amikor leesett az első igazi hó, és akkor lehetett menni ott csúszni egyet. Gyerekek imádták, felnőttek pedig újra elővehették gyermeklelküket. És közben, ha már gyermeklelkünk, akkor bizony azok a slágerek, amelyek akkor számítottak újnak. B-52s és a Love Shack itt a Slágerem. Hey!

0: Young, Anastasia, Left Outside Alone, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan, és persze itt van a koncertélmények nyara, nyerhetnek belépőt, például a Gyurongyörön koncertjére, a One Republic-ére, Ricky Martinére, Lenny Kravitzre, Szürre, Pitbullra, és még sorolhatnám, hiszen rengeteg sztár fog Budapesten koncertet adni, mi pedig elhozzuk a legjavát, és a Sláger FM-mel együtt koncertekre mehetnek nyáron hallgatóink. Érdemes folyamatosan figyelni, annyit megsúghatok így aprócska kis hétpecsétes titokként, hogy a következő előadó, akinek lehet nyerni majd a koncertjére páros belépőt, az bezárt Gyurongyörön lesz. De hogy mikor kell telefonálni, az egyelőre kétséges és kérdőjeles. A Maroon 5 új zenéje viszont velünk, előtte pedig nézzük a hasznos infókat. Budapestre a legmelegebb órákra ígértek 35 fokot, úgyhogy fázni nem fogunk, az már egyszer biztos. Nyilván nem véletlen adták ki egyébként a másodfokú hőségriasztást, ami kedden 24 óráig érvényben van. A hőségben elsősorban az idősek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők lehetnek a legnagyobb veszélyben, de a hőterhelés, legalábbis ez a mértékű, már az egészséges szervezetre is nyomást gyakorolhat. Hiszen a következő napokban sem enyhül a kánikula, végig 33-34-35 fokok lesznek a következő egy hétben. És most természetesen kitekintünk a friss közlekedési információkra is. A legutóbbi hírek szerint az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. Ennek okán a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, erről mindenképpen jó tudni. Arról kaptam még híreket, hogy sebességet ellenőriznek Székesfehérvár belterületén a Balatoni úton, és korábban Polgárdi belterületén is láttak trafipaxot a 7-es úton. Aki most jön vissza a Balatonról, és mondjuk a régi 7-es útvonalat választaná, akkor ott mindenféleképpen tartsa be a sebességhatárokat, ez nagyon-nagyon fontos. Érdemes odafigyelni arra, hogy le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között a pesti alsó rakpart, átadták a hétvégére a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Számoljanak arra, hogy a 18. kerületi Halomi úton a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezetékjavítás miatt. Az útburkolatot javítják a 4. kerületi Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig, ezért sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon. Lezárták az első kerületi Ibl Miklós teret rendezvény miatt ma este 8 óráig.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A zseniális Dua Lipa és a Physical itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Sokaknak meg lehet még az az emlékkép leginkább a 80-as, 90-es évek fordulójáról, amikor megjelentek, ahogy mi hívtuk, az úgynevezett tányéros tévé, avagy a parabola antennák, amikor akkor még úgy magyar nyelvű adást nem nagyon lehetett nézni és venni, viszont jöttek ugyebár a német kereskedelmi televíziók, rajta például ugyebár az MTV Europe, ahol már nyomták az újabbnál újabb és nemzetközileg hihetetlenül sikeres klippeket, és ott volt egyszer csak egy ilyen ceruzával megrajzolt dolog, ami alatt elképesztően jó zene ment. Ez pedig az AHA volt. Take on Me itt a Slágeren.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
4: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
5: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
4: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
6: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
7: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
6: Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
10: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj. Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
13: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
14: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a Kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi, egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Hétfőn a több órás napsütés mellett újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként erős lesz a szél, zivatarok idején pedig viharos szökések is lehetnek. Délután 30-35 fok valószínű.
16: Kitekintünk az utak híreire. Most a 187-es autóbusz a Kamaraerdő és a Budaörsi repülőtér között nem közlekedik fakidőlés miatt. A 87-es busz a Vasút utca és a Budaörsi reptér között nem jár. A járattal Kelenföld vasútállomás és a Budaörsi repülőtér, illetve az M1, M7-es autópályán át Kelenföld vasútállomás és a mechanikai művek között lehet utazni. A 69-es villamos helyett Rákospalota, Mávtelep és a Mexikói út között pótlóbusz közlekedik a kedvezőtlen időjárás miatt. Erről mindenképpen érdemes tudni. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták a hozzánk legutóbb bejutott információk alapján. Számítsanak arra, hogy kezd élénkülni a forgalom, gondolom én egyre többen érnek vissza mondjuk a hétvégi vakációról Budapestre, így a Budaörsi úton szép lassan egyre többen lehetnek, mint ahogy egyes szakaszokon, például a Nagykörúton is benne van a pakliban, hogy lassabb lehet az áthaladás. Ne feledjék, hogy lezárták a hétvégére is a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: 5 óra múlt, hello a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, jó utat, például a hazafelé tartóknak. Egy olyan dal érkezik, aminek a klipje elképesztő látványos, szinte meghazudtolja a fizikai valóságot, és az a látványvilág, nem utolsó. Justin Bieber és Kid Laroi közöse, indul a Stage!

0: Elton John, I'm Still Standing, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap délután pedig természetes, hogy a leghasznosabb információkkal. Azt ne felejtjék, hogy karbantartási munkálatok indultak a H7-es hív vonalán, ennek okán nem közlekedik. A vonatok helyett a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között a H7-es pótlóbusszal lehet járni. Ugye a munkálatok miatt lezárják az Ady Endre úti, valamint a Karácsony-Sándor utcai gyalogos átjárót június 28-án reggel 7-től este 7-ig, és a Csepel állomás déli oldalán lévő gyalogos átjárót majd július 1-én reggel 7-től 3-án este 7-ig. Ugye amit fontos tudni, hogy a H7-es pótlóbuszokon kerékpár nem szállítható, így mindenkitől azért némi kis alkalmazkodást kérnek. Viszont cserében ugye a karbantartás során például elvégzik a Boráros tér állomás kitérő alkatrészének cseréjét, a teljes vonalon a felső vezeték és súlyszerkezetek karbantartását, szigetelők cseréjét, vezetékszabályozást, űrszelvénybiztosítást, és még sorolhatnám. Egy picike kis türelem kell, de utána még nagyobb lesz az üzembiztonság. Nálunk pedig az üzembiztonságról most Harry Styles gondoskodik, tőle az aktuális kislemez az Aperture hallható.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek változatosan. Right about now, the Funk Soul Brother.

0: Ó, micsoda 90-es évek, Fatboy Slim, Rockefeller Skank, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ugye, mi vagyunk az a rádió, akik elvihetik igazi világsztárok koncertjeire, hiszen Budapesten még fellép például a Gyuröngyűren, a One Republic, érkezik Ricky Martin, Pitbull, Psyl, Lenny Kravitz, és az ő koncertjeikre vannak ám belépőink, úgyhogy érdemes folyamatosan figyelni. Annyit megsúgok, hogy a következő előadó művész, akinek, vagy hát a csapat, akinek keresni kell a dalát, az a Gyuröngyűről lesz. Amikor az megszólal, a harmadik kint kell csörgetni. És persze mindeközben Bruno Mars már itt van velünk, az újdonság az I Just Might, előtte viszont aktuális információink. Holnap több órás napsütést élvezhetünk Budapesten, nem is lesz mondjuk hideg, 34-35 fok, és az UV-sugárzást is föltekerik azért a maximumra. Elszórtan egyébként újabb záporok, zivatarok jöhetnek, Budapesten is előfordulhat, ezeknek a környezetében azért az északi-észak-keleti szelet sokfelé kísérhetik majd holnap, élénk erős lökések. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhány helyen fordulhat elő Budapesten, ennek a valószínűsége meglehetősen csekély. Szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős idő, marad a kánikula, mint ahogy a következő egy hétben kb. Végig. Hozom a közlekedési infókat. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Bak között az erős forgalom miatt, az M0-as autóúti csomóponttól befelé pedig a hirtelen kialakult záporok és zivatarok miatt alakult ki torlódás. Hasonló a forgalmi helyzet az M0-as autóút keleti szektorán, a 11-es főúti végcsomópont irányába az M3-as autópálya csomópontjának közelében is. Legyenek erre felkészültek. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Cinkotai úton, a Rákosligeti határút közelében. A kedvezőtlen időjárás, illetve fakidőlés miatt a 69-es villamos helyett Rákospalota, MÁV telep és a Mexikói út között pótlóbusz közlekedik, a 81-es trollibusz terelve jár, nem érinti a Miskolci utca, Csömöri út megállót a Mexikói út felé, a 120-as busz terelve közlekedik, nem érinti Angyalföld vasútállomás és a Szekszárdi utca megállót, a 124-es autóbusz is terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót. És persze ne feledjék, autóval most a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között nem jár, mert a gyalogos és kerékpáros forgalom vehette birtokba.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

Remember Belong Together itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, főleg 6 óra után, hiszen érkezik Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, úgy, ahogy az lenni szokott, jó sztorikkal, jó zenékkel, a szokásos, kellemesen szórakoztató hangulatban. Én már a búcsúzom Shakirával és a Hips Don't Lie-jal. Köszi a figyelmet, Karakas Balázs kicsekkol, találkozunk legközelebb jövő héten szombaton.

0: csak ide oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, barát,
0: kerülöm a kapuját, nélkülaj még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű egyiképpen ölelkeznek. Ő is így csinált, velem az ágyban, nagy bajban voltam és kis zacsában.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
8: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tó partján. www.hotelnautis.hu.
12: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Délpesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Dél-Pesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelzi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északias szél megélénkül néhol meg is erősödhet. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Lezárták a 13. kerületben a Reiter Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tanni utca között toronydarú bontás miatt. Hétvégére egyirányosították a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthatnak. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Báthori utca után vízvezeték javítás miatt. Szintén tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
14: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re.
15: Így igaz.
14: Elérkeztünk a Top 20-hoz a műsor feléhez, Orsi, a múltból még mindig talál dalokat, a hétszágra pedig a szülinapos Paula Abdul. Az operával slágerlistát folytatjuk Jenővel.
15: Mi?
14: Félix Jenővel és Sushival, ez a Walk With Me és

0: Lady Gaga abrakadabrája a 18. helyen, a David Guetta és a One Republic Don't Know What Awaitje pedig a 19. volt. Köszönjük szépen, Orsi, gyere, légy szíves, és hozz valami olyan régi dalt, amit tényleg rövid nadrágos orba mutatói korszakomból hallgattam.
1: Visszapillantó.
2: Jó nekem, 2008-ban ezzel a dallal robbant be az Ocho Macho, akik a reggae, a ska és a rock elemeit vegyítették pörgős pozitív üzenetű számaikban. A Jó nekem azonnal közönség kedvenc lett, és a mai napig sláger. Igazi fesztivál himnusz, ez jön most.

0: macsó és a jó nekem. Köszönjük szépen legalább valakinek. Érkezik a Isztária Paul Abdul. A második albuma is viszonylag sikeres lett. Nagy sláger a lemezről, Rush Rush. Keanu Reeves és James Dean is szerepelt a klipben. Egyet jó dal és a legszebb a hegedű szóló. Mikor hallottatok popzenében hegedű szólót? Na ebben van, és szerintem nagyon klassz. 91-ben diétás kólát reklámozott, én még csak érettségiztem 91-ben, ő meg már diétás kólát reklámozott. És a technikának hála a fiatal Gene Kellyvel táncolt benne, úgyhogy már akkor a dolgokat csinál, kikérem magamnak.
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Én azon izgultam, hogy megtalálják-e a matek puskámat, érted nálam, miközben, na mindegy, em meg itten diétás kólát reklámoz. Jó, hát idősebb is. Ugyanebben az évben az egyik háttérédekesebb beperelte őt és a kiadóját, mondván ő énekel a lemezen és a koncerteken is.
2: Na tessék!
0: Tehát ezt állította valaki, hogy nem Paula énekel, hanem ő. Meg a koncerteken is. De egyébként ez nem kizárt, hogy így van, mert ha a koncerteken is énekelt, mert én is szoktam koncerteken énekelni, a másén is. Mindenesetre a pert elvesztette.
3: Szó se róla.
0: Azóta se találja senki. Megszenvedte azért a sikert, az egészsége, étkezési zavarokkal küzdött, idővel orvosi segítséget kellett kérnie bulimiája leküzdésére. Igen, aki sokat koplal, előbb-utóbb azért elkezd enni. Legalábbis néhányan biztosan, úgyhogy ne koplaljatok!
2: Miért ne?
0: Egyből zabálásra kell kezdeni, és akkor nincs ez a hullámvölgy. Na mindegy, kattolj!

0: Szent Sara és Misha Miller, Don't Leave Kylie, a múlt heti bronzérmesünk csak a 15. ezen a héten, Martin Garrix és a Butterflies pedig a 16. Orsi jön, és hozza valami nagy
1: visszapillantó.
2: 55. születésnapját ünnepli Ian Matthews, a Kasabian dobosa. Az angol rock zenekarhoz 2004-ben csatlakozott, 6 albumot jelentettek meg, és rengeteg díj büszke tulajdonosai. 2011-ben megyünk vissza az időben, az első rádiós slágerüket indítom, ez a Days Are Forgotten, a Kasabian következik.

0: Kasabian és a Days Are Forgotten. Az elfelejtett napok után azért megismételjük, hogy ez itt a hivatalos magyar slágerlista, nehogy ez is valakinek elkerülje a figyelmét. A kereskedelmi rádiók összesítése alapján raktuk ezt össze, de azért nagy arányban beleszól ebbe a listába a Sláger FM maga. Érkezik a hétsztárja Paula Abdul, aki a 90-es évek elején igazi álompárt alkotott Emilio Estevezzel, aki egy ilyen, hát, C-kategóriás filmsztár volt, két évig tartott a Fridge, pedig akkor még kommentelők sem voltak. Egy gyerekkérdésen buktak el egyébként, Paula szeretett volna gyereket, Estevez meg nem. Mert hogy korábbi házasságából volt már egy pár, azt gondoltam, minek új gyerek. Szerintem ez egy nagy tévedés, bár sosem nyaraltam együtt Paulával. Mert azért az nagy vízválasztó. Gyerekvállalás előtt menjetek el, pláne, hogyha vannak máshonnan gyerekek családból, egy picit nyaralni velük. Azonnal eldől, hogy ki mit szeretne. Volt meg egy házasság egyébként Brad Bickerman-nel, 17 hónapig tartott. Azért hónapokban mérjük, mert így legalább egy normális szám van előtt, hogy 17. Nem 17 év.
1: Mennyi az annyi?
0: 17 hónap. Tök hülyén hangozna, nem, hogy másfél évig se. 17 hónap, jó? Ah, az már olyan, hú. Na, gyerek ebből sem született.
2: Nem mond semmit.
0: 2007-ben indult egy önálló reality műsora, nekünk Győzikénk volt, az amerikaiaknak meg Paula Abduljuk. Láthatatlanban ők jártak jobban. Kashmir és a Wild Ride a 14.

0: Alex Siren kamerázott a 12-en, Lajos a Ketlaki pedig a 13-on volt, Orsi pedig jön egy jó kis visszapillantóval.
1: Visszapillantó.
2: 41 éves lett Nadine Cole, ír származású énekesnő, dalszerző, modell. A Girls Aloud tagjaként 20 top 10-es lemezt adott ki. 2009-re 25 millió font volt a bevételük, gyorsan fel is oszlottak. Két éve visszatértek 4 fővel, ugyanis az 5. tag Sarah Harding 2021-ben elhunyt Merrákban. A visszatérő turnéval nekiállítottak emléket. Most 2012-ben repülünk vissza az időben, szól a Something New a Girls Aloud-tól. Go!

0: Girls Aloud és a Something New, köszönjük szépen! Na, Kim Kardashian első Forma 1-es hétvégéje azért, hogy felkavart az állóvizet a Forma 1-ben, bár nem tudom, van-e Forma 1-ben állóvíz?
1: Nincs.
0: Ott általában zuhok, ha a vízről beszélgetünk. A reality star Lewis Hamilton vendégeként érkezett a monacói nagydíjra, de a verseny után nem csak a pályán történtekről beszéltek az emberek.
1: De miért?
0: Több rajongó is kritizálta Kim viselkedését. Kit érdekel? De hagy Istenem! Milyen már nem, hogy odamész valahova, és akkor a rajongók meg kritizálják, hogy túl nagy média figyelmet kapott, ezt mondták egyesek, ez zavarta őket. Másokat az zavart, hogy nem állt szóba a legendes riporterrel, Martin Brundle-rel.
1: De jó ég.
0: Mert, és akkor mi van? A videó odáig fajult, hogy a közösségi oldalakon már olyan hozzászólások is megjelentek, amelyek szerint ki kellene tiltani a futamokról. De tényleg, hogy van pofája? Hogy van pofája oda menni, és kamerákkal és média figyelmet kap.
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: És a Martinnal meg nem áll szóba, tehát komoly, azért, na. Szerintem nem ez a legrosszabb Kim Kardashianben, ha engem kérdeztek. Mások a védelmére keltek, ahogy én is, mondván egyszer a párját Lewis Hamilton támogatta, és nem akart a show középpontjába kerülni. Egy biztos, Kim Kardashian első Forma 1-es hétvégéről legalább annyit beszéltek, mint magáról a versenyről.
1: Nem is!
0: Engem sokkal jobban érdekel, hogy Lewis Hamilton milyen időt fut a Kardashian pályán.
2: Tiltakozom!
0: Méret! Csak megfogja a kavicsát, ha esetleg kisotródik a másfeledik percben. Néha kiáll a boxba.
1: Mit mondott?
0: Kicsit megpihen, egy 3 másodpercet, meg hát időnként meg kell húzni egy anyát, nem?
2: Bírónő, kérem!
0: Jó, van, már befejeztem, na! Egyébként is Cameron a következő a Be Mine-nal, úgyhogy dühöngő szexualitás, akármi történik, a 11-en.

0: 24-én Cameron és a BeMind köztük szépen időjárás, közlekedés is, már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10, úgyhogy folytatjuk az Opelval is slágerlistát hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csak ősszel állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal a Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Önök a Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a jövő héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsájtják, mondta a miniszterelnök egy kereskedelmi TV csatornának. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eredeti terv az volt, hogy jövő héten a parlament elé terjesztik a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta. Ezért a jövő héten ahelyett, hogy a javaslatot beterjesztenék, inkább társadalmi egyeztetésre bocsátják a tervezetet, ami majd csak ezután megy az országgyűlés elé. A miniszterelnök abban bízik, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát, egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT szombat délután Facebook oldalán. Azt írták, azódon szombaton délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Hétfőn a több órás napsütés mellett újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként erős lesz a szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Délután 30-35 fok valószínű. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Lezárták a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tanni utca között toronydarú bontás miatt. Hétvégére egyirányosították a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthatnak. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Báthori utca után vízvezeték javítás miatt. Szintén tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hétszerre pedig a szülinapos Paula Abdul. Folytatjuk az Opelval a slágerlistát Lady Gaga-val, ez a The Dead Dance és a 10.

0: Taylor Swift a 8. Ophéliával, Ray Dalton pedig a Blood Running-gal a 9. Köszönjük szépen! Orsi mindig az első, amikor John Newman-től kell dalokat hozni. Tessék, jöjjön egy régi új dal.
1: Visszapillantó.
2: 1990. június 16-án született John Newman, brit énekes dalszerző, tehát 36 éves lett. 2012-ben Rudimental oldalán robbant be a Field Love-val, aztán jöttek a saját slágerek Love Me Again, Cheating, és persze a most következő duett Nina Nesbitt-tel. Jön a Without You itt a Sláger FM-en.

0: Without You, John Newman és Nina Nesbitt-tel követte el ezt a fergeteges dalt. Köszönjük szépen! Ez itt az Opelval és Slágerlista, ahol a hét sztárja Paula Abdul. Utolsó hírem róla, saját ékszer kollekciója van, tehát jó parti az asszony. Az American Idol zsűri székétől 8 évad után búcsúzott, évadonként 5 millió dollárt keresett, ezt 20-ra akarta emelni, de inkább megváltott tőle.
1: Na tessék!
0: Gondolta, hogy egy év alatt megkeresi azt, mint amit az előző 4-ben, erős váltás, nem mondom, de még mindig jó üzletnek tűnik az asszony a randizni. 2017-ben turnéra indult, 47 koncertet nyomott le, ami még fekvőtámaszból sem kevés. Zsűrizett az állarcos énekesben, a mai napig nagyon aktív, napi szinten tölt föl táncos videókat a közösségi platformokra, híres, fiatal táncoslábú influencerekkel, szóval a magas nézettség nem biztos, hogy neki szól, de mindenki elismerje és szívesen
2: legyen nagyon tapintatos.
0: Crossoverezik vele ebben, abban. Na hát ő volt a hét sztárja, Paula Abdul, még hallgatunk tőle egy dalt is, de most jön egy síren a hetedik helyen, legalábbis az üzenet.

0: Swift és az Opalite az ötödik, Tóth Abigail Sugar Daddy-e pedig a hatodik. Orsi pedig most jön, és még nem Paula Abdultól hozdalt, hanem...
1: Visszapillantó.
2: 9 éve 2017-ben jelent meg, de 2019-ben lett igazán nagy sláger a Valahol itt, a Bagosi Brothers dala. És nem valahol, hanem egészen pontosan itt a Sláger FM-en szól most.

0: Brothers Company és a Valahol Itt. Na hát valahol itt már elmondtam, hogy ez itt még mindig az Opel Valis slágerlista, és a nyár folyamán nem csak zenét kaptuk tőlünk, hanem élményeket is. Olyan koncertjegyeket lehet nálunk nyerni, amire már nincsenek jegyek.
1: Érte.
0: Oké, tehát hogy nagyon fontos az, hogy csomó mindenki jön Budapestre a világ másik feléről, eltesszük a jegyeket, játszatok, megkapjátok, lehet menni bulizni. Felkészül Orsi kedvence a One Republic, és ez még csak a kezdet. Nagyon sokan jönnek még, úgyhogy figyeljetek, hallgassatok, játszatok, mert lehet, hogy rajtunk keresztül juttok el a nyár legnagyobb koncertjére.
1: Előfordul.
0: És ez szerintem tök menő. Negyedik helyen közben Hipatton és Norma Jean Martin Handy Audamar hegye, de hál' Istennek nem ment ki a fejemből az előző hír. Hallgassatok, játszatok, aztán rajongjatok azokért, akikre már nincs jel.

0: Hipaton és az Adamai Head. Köszönjük szépen, Orsi, hozz valamit a Paula Abdultól, hiszen ő volt a hét sztárja.
1: Visszapillantó.
2: 64 éves lett Paula Abdul, aki Pomp Online-nak indult a Lakersnél, majd Hollywood egyik legkeresettebb koreográfusa lett. A 80-as évek végén aztán énekesként is berobbant, és a Billboard top listáit is meghódította. 1988-as dala Straight Up igazi klasszikus, energikus, pörgős és teljesen időtálló. Ez jön most a Sláger FM-en.

fordul és a Straight Up. Köszönjük szépen a mai napig nagyon aktív 60 pluszos kisasszonytól. Már csak a top 3 van átra, de mielőtt itt ennek neki mennénk, hallgassuk csak meg, hogy kik voltak a legjobb 10-ben. Itt van például Lady Gaga és a The Dead Dance. Ray Dalton a 9. a Blood Run. Ophelia kedvessel, anyu.

héten Tóth Abigail és a Cukros bácsi. Taylor Swift és az Opolite elhozta a 5-ös helyet, a 25-re jött föl, tehát ő nagyon nagyobb. Hipaton a 4-dik nemrég hallottuk, Out of My Head. A bronzérmes pedig Bibi Rexha és a Faithless New Religion.

0: Alexa és a Faithless New Religion a harmadik helyen, köszönjük szépen! Közben egy kis filmes bulvár, Emily Blunt a következő nagy filmszerepe. Egy olyan történet lesz, amely a mesterséges intelligencia veszélyeivel foglalkozik. Istenem, micsoda téma, hát ebben még senki nem foglalkozott. Még nem is volt mesterséges intelligencia, drága barátaim, amikor mondjuk Isaac Asimov már rég ezekről írt könyveket, és olvasgattuk ezeket. Na mindegy.
1: Erre varjál gombot.
0: Ez a film speciál azt vizsgálja, hogy mi történhet, hogyha az ember elveszti az irányítást az általa létrehozott technológia felett. Ilyenről sem hallottunk még, ez nagyon érdekes. Mintha Terminátor is valami. Hasonló lett volna. A színésznő szerint a téma aktuálisabb, mint valaha, jó meglátás. A készítők nem egyszerű science fiction-t ígérnek, hanem egy olyan történetet, amely komoly etikai kérdéseket is felvet. Aj, de szeretem, mikor az amerikaiak etikai kérdéseket is felvettek. Csodálatos.
1: Ez igaz.
0: A produkció már a bejelentésével is nagy figyelmet kapott, sokan az AI korszak egyik igazán nagyszabású hollywoodi filmjének tartják. Nyilván nem használtak AI-t a létrehozásában.
2: Nem.
0: Biztos, hogy nem. Fúj! Egyébként meg azt gondolom, hogy mindig keresünk magunknak valami új rémámot, miközben a műanyag szemét ugyanúgy megöl minket, mint ahogy megölt mondjuk pár évvel ezelőtt is, és azon túlléptünk, azzal nincs baj.
1: Ne finnyáskodj nekem!
0: Picit műanyagos az óceán, de nem baj, mert az AI az a veszélyes. Ó, na, nézzem már körül mindenki otthon, jó?
2: Nagyon jól mondod.
0: Meg saját magában az igazi veszélyt ott találja. Meg a jó dolgokat is, mint például a Wonderful Life 25-öt, Hurts és a Purple Disco Machine a második.

0: Lips és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja a második helyen. Miközben hallgattuk, Jennifer Lopez és Marc Anthony gyereke új néven mutatkozott be a nyilvánosság előtt.
1: Ne.
0: Az eddig Emma néven ismert fiatal lány az iskolai eseményen már Oscar Muñiz néven szerepelt. És a beszámolók szerint fiúként tekint magára Oscar.
1: Én akkor megyek.
0: Oscar talán tosztál, hogy így megváltoztál című gyerekkori kis rímség jutott eszembe. Teljesen idevág. Hát erre is kellett várni egy olyan 50 évet, mire értelmet nyert, de itt van. Tehát, hogy Emmából Oscar lett. A változás a ballagás kapcsán került reflektorfénybe. Jennifer Lopez nyilvánosan nem kommentálta a hírt, de többször hangsúlyozta, hogy mindenben támogatja gyermekeit. Emmát is és Oscart is. A történet világszerte nagy visszhangot váltott ki, sok rajongó szerint példaértékű, ahogyan az énekesnő kezeli a helyzetet. Egyébként ebben speciál pont egyetértünk, mert tök mindegy, hogy a gyereket Oscarnak vagy Emmának tartja magát, a gyereket is szereted, és támogatod, és próbálsz neki boldog életet biztosítani, akár nőként, akár férfiként, akárhogy. Oké, és ha egy tubának képzeli magát, akkor is. Maximum felkeresel vele egy-két orvos, de a lényeg az, hogy próbálsz segíteni, mert a gyereket és szereted, ez ennyire egyszerű, és ezt szerintem illik tisztelni, meg tiszteletben tartani. Na, tiltakozásnak helye van esetleg?
1: Nem ugrik be.
0: Nyugyámas hallgat mindenki, na most akkor jót mondtam.
2: Szóval te ilyen okos gyerek vagy mi?
0: Vagy mégsem. Köszönjük szépen, ennyi volt már az Open Wallis legelista, Samfeld és Rosaline Heart Like Mine-ja a negyedik helyről az érre tört, úgyhogy ezt most meghallgatjuk, én meg közben csobagolok. Szevasztok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Igen, a munkahelyen is.
4: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
6: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
7: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
8: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
11: Székre állok.
4: A Sláger FM műsora.
3: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Ugye anyukám valahogy elvonult a hálószobában, de elég sok időt ott volt, tehát hogy hallottam, hogy papír csörgött, meg cellux ragasztódott, meg olló nyiszelődött.
14: Ne, nyiszelődött.
13: Meg, és így be tudtam kukkantani, hogy mit csinál, és láttam, hogy ajándékokat csomagol, és akkor...
14: Hogyan csomagolt ajándékot?
13: Hát becsomagolt Jézus a csomagoló a... papírba, és akkor apukám fölküldött a szobánkba, és eljátszotta, hogy kinyitott az egy rajtót, meg becsukta, hogy tényleg jött a Jézuska, de egyáltalán nem hittem el, hogy jött.
11: Székre állok!
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a... Sláger FM.
4: A reklám után

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Wallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Locsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízen a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökés is kísérheti. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézi Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont készítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A Hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-ától több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökés is kísérheti. Az északias szél megélénkül, néhol meg is erősödhet. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi, egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Hétfőn a több órás napsütés mellett újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként erős lesz a szél, zivatarok idején pedig viharos szökések is lehetnek. Délután 30-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életre. Teremitrixit köszöntöm a legnagyobb szeretettel.
2: Köszönöm.
1: Mindig
2: szépen.
1: Örülök neked.
2: Én is örülök, hogy újra itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat.
1: De
2: szia,
1: az a misszió, amit ti képviseltek a Rátonyi Róbert Színházzal, az számomra mindig kedves volt, meg az én szívemnek, úgyhogy örülök.
2: Köszönöm szépen most a meghívást.
1: Ez legyen most egy ilyen évadzáró, és majd évadváró beszélgetés is, hát hiszen mégis aki direktorral ülök szemben, és ugye pont előző nap beszélgettem a ti életműdíjas színésznőtökkel a színházból, Rátonyi Róbert díjat kapott Halász Aranka, akivel hát az elmúlt 9 évet is átvettük. Oh. Mesélt arról, hogy 2017-ben ő alapító tagja volt ennek a társulatnak.
2: Bizony, így van.
1: Megkérdeztem tőle, és amit most tőled is megfogok, és azért, mert érdekel az út, amit bejártatok, hogy anno valamit elképzeltetek 2017-ben, valami volt a fejetekben. Na de ahhoz képest, hol tart most ez a színház, és milyen volt megélni ezt az utat?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy amikor legutóbb itt voltam nálad, talán egy 3 évvel ezelőtt, egy ünnep kapcsán, hogyha most ahhoz képest mérnénk ezt a kérdést, hogy megkérdezed, hogy mi történt azóta, akkor talán azt mondanám, hogy sok minden, aztán mégse változott semmi, mert ugyanúgy megyünk szépen a magunk útján, ugyanúgy hozzuk létre az előadásokat, ugyanúgy tájolunk, ugyanúgy megvan gyakorlatilag majdnem mindenki a társulatból, tehát zajlik az életünk, talán egy picit mondjuk úgy, hogy stabilabbá vált a működésünk, ami nagyon fontos, de még nagyon messze vagyunk attól a kitűzött céltól, amit én 2017-ben, vagy mondjuk korábban elképzeltem a színházunknak. Szóval hol egy kicsit gyorsabban, hol egy kicsit lassabb léptekkel haladunk előre, és azt gondolom, hogy ez is egy nagy szó, egy nagy dolog a mai világban, pláne egy magánszínháznak, aki tényleg ketten csináljuk, hogy ezt a férjemmel, önerőből nem vagyunk egy nagyon támogatott
1: társulat,
2: de ezt azt hiszem sok magánszínház elmondhatja magáról, így hát nem tudunk olyan léptekkel haladni előre, ahogy mondjuk szeretnénk, de én azért minden évben betervezem a jövő évad programját, de mit tudom én, olyan nagy álom, hogy mondjuk egy évadban 2-3, esetleg 4 új bemutatónk legyen, de hát ezt még sajnos nem értük el, annak is örülünk, ha egyet be tudunk mutatni.
1: Pedig egyébként a produkciók, amivel a közönséget kényeztetitek, azok ilyen nagyívű produkciók.
2: Igen, nagyívű produkciók, és ugye a társulatunk az operett műfajából jött létre, vagy leginkább abból datálódik, a régi operett színházi kör, amivel én bírtam annó, és hát nem vagyunk kevesen, és hála Istennek az idők folyamán, így most jó pár évvel ezelőttől gondolom, belecsatlakoztak a fiatalok, és kibővültünk, tehát nem csak az a régi operett színházi kör, akikkel kezdtük az egész színház felépítését, meg a társulatunk felépítését, hanem most már komolyan vagyunk, sokan vagyunk, és hát azért mindenkinek szeretnék munkát adni, úgyhogy, tehát általában egy-egy nagy operetben, amúgy is sok embert igény, ugye zenekar, tánckar, vagy énekkar, vagy mindkettő, hát ugye színészek, tehát ez a műfaj is megkívánja azt, hogy sokan legyünk a színpadon, hát ha ez nem így történik, akkor az vicces lenne, és
1: az nem operet,
2: így ahogy mondod, úgyhogy tényleg, és tök jó, hogy ilyen sokan vagyunk már, és hát azért szeretnék munkát adni mindenkinek, úgyhogy így sokan utazunk, meg sokan megyünk, meg hála Istennek mindenkinek, meg is próbálom ezt így teljesíteni, úgyhogy tényleg nagy társulat lettünk.
1: Azért ez egy nagyon szép misszió, akár hogy is nézzük ezt az elmúlt 9 évet. Van egy állandó helyetek, tehát egy bázisotok.
2: Igen, igen.
1: Majd mindjárt ezt is elmondjuk, meg weboldalt, mindent el fogunk mondani, hogy hol lehet az összes előadást megnézni, meg hol lehet benneteket látni természetesen, de pont azon gondolkodtam, hogy ezért ez egy felelősség neked, meg a férjednek is, hogy fenntartani egyre, egy ilyen
2: egyre nagyobb.
1: Ezt jobban érzitek évről évre?
2: Igen, igen, egyre, ahogy bővül ugye a társulat.
1: Mert egyre több emberért
2: felelünk. Egyre több emberért felelünk, és ugye egyre komolyabbá vált a működésünk, egyre több mindent várnak el tőlünk, és egyre több mindent várunk el mi is magunktól, és hogy ne legyen visszaesés, vagy hogy tudjuk tartani azt a formát, azt a helyzetet, amit eddig képviseltünk, vagy ameddig eljutottunk. Szóval ez egyre nagyobb teher egyébként. Egy édes teher, nem azt mondom, hogy ez egy rossz teher lenne, de igen, igen, így ahogy mondod, egyre nagyobb a felelősség, úgyhogy egyre nagyobb az izgalom. De én azt gondolom, hogy még nem torpantunk meg, úgyhogy remélem, hogy nem is szabad, nem is. Mindenesetre nagyon pozitívak vagyunk, és egyébként én vagyok a pessimistább kettőnk közül, és a férjem fantasztikus típusú ember, tehát ő mindig kirángat ebbe. Ha egy kicsit ugye elszomorodok, vagy valami, hogy úr is, ez, jaj, nem tudom, ez nem fog menni, vagy dehogy is nem. Jó, jó, és kész. És akkor én már ezzel túl is lendültem. Igen, igen. Úgyhogy azért ez nagyon, nagyon jó, hogy így társak vagyunk egymásnak, és segítjük egymást sok mindenmel. Úgyhogy nem, nincsen idő arra, hogy elkenődjünk, vagy bármi.
1: Tudtátok ti, hogy mibe vágjátok a fejszéteket?
2: Nem, hát biztos, hogy nem. Sokan mondják, hogy úristen, hát ezt átsevernénk tőletek, hát ez egy lehetetlen misszió, ez lehetetlen vállalás, hát egy őrület, de közben meg vannak olyanok, hogy érzem, hogy többet szeretne a társulat is, több előadást szeretnének jobban ide kötődni, tehát amikor van olyan frekventált művész kolléga, aki mondjuk egy budapesti színháznak a tagja, most név nélkül, és azt mondja, hogy én titeket tekintelek az anyaszínházamnak, milyen jó lenne, meg tudnék ebből élni, mert sokkal jobban tudok itt dolgozni, jobban érzem magam, családiasabb a környezet, egészen más a mi attitűdünk így. Együtt harcolunk ezért
1: hát
2: a színházért.
1: Aranka is ezt mondta.
2: Igen,
1: tegnap,
2: tényleg?
1: Hogy családias az, hogy azt mondta, hát ugye van mögött legalább 60 év.
2: Így van.
1: Amit eltöltött egyéb színházakban, meg a pályán, és azt mondta, hogy itt érzi magát a legjobban.
2: Jaj, de jó.
1: És hát azt még nem is mondtam neked, hogy Kállai Bori is volt itt. És akkor is azt mondta, hogy imádja Rátonyit, mármint a társulatot, de hogy szeretne több darabban
2: igen,
1: is.
2: Igen, hát ez profánul hangzik, de hát ez pénz kérdése. Uh-huh. Ugye, tehát, hogy annyira jó lenne, hogyha már tényleg, hát ugye majdnem 10 éve működünk már, és tényleg letettünk az asztalra nem kevés dolgot, úgyhogy én annyira boldog lennék, hogyha ezt már úgy komolyan venni a szakma is, meg hát azok a régiók, ahol ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk támogatják egy ilyen kezdeményezést, egy ilyen csapatot, egy ilyen társulatot, ahol ilyen sok, tényleg olyan színművész kolléga, olyan a zenés műfajnak olyan művész kollégái dolgoznak, akik megérdemelnék, hogy ők, tehát nem az, hogy mi üzleti szinten, vagy vállalkozás szinten, engem ez nem is érdekel. Engem a színház csinálása érdekel, és hogy tényleg, hogy tudjunk több munkát adni az embereinknek, hogy legyen több lehetőségük arra, hogy igazán jól érezzék magukat, hogy nem csak mi egy nagy család vagyunk, és imádjuk egymást, és szeretünk együtt lenni, hanem mondjuk jelesül például tudunk például pénzt keresni, vagy ebből valamilyen formában megélni. Tehát ez lenne nagyon jó, szóval ez egy távoli cél, hát bízom benne, az ember mit csináljon, hát bízik, abban jobb
1: jogos,
2: lesz.
1: Jobb is. Ja. Kell, hogy jobb legyen. Mennyi darab, futódarab van most?
2: Az a jó, hogy egy magánszínház, vagy legalábbis én így gondolkodom, soha nem veszi le a darabjait. Tehát aha. Én például el nem hagytam darabot, tehát amit mi kezdeti időszakban.
1: Tehát 9 évben?
2: 9 év, ami megvan, az gyakorlatilag hát szinte kivétel nélkül, sajnos egy darabot kellett levennünk, de azt sem úgy vettem le, hogy elfelejtettük, ott van fenn a honlapunkon, csak az nagyon komplex az előadás, és úgy gondoltuk, hogy majd, hogyha ezt újra elővesszük, akkor mit tudom, egy kicsit már át fogjuk rendezni, vagy valami. Egyébként ez az Elvesztett Szerelem című ős bemutatónk, ami egy különleges színfoltja a mi életünknek, csak nem nagyon tudtuk tájolni, kicsit bonyolult volt az egész, úgyhogy azt parkolópályára tettük, de az összes többi darabunk létezik, megvan, és szépen bővülünk. Tehát most, hogy kérdésedre válaszoljak, azt hiszem 13 féle darabunk van, ebben benne vannak a zenés gyerekelőadások is, a legutóbbi bemutatónk, amire egyébként nagyon büszke vagyok, mert az egy nagyon-nagyon jól sikerült produkció lett. Most nem mondom, hogy a többi nem, mert mindegyik szívem csücske, de itt a nagymamáról beszélek.
1: Igen, igen,
2: gondoltam. Igen, ugye? említetted Kálai Borit, tulajdonképpen a tavalyi évad végénk bemutatója volt, évad végi bemutató volt, és az a különlegessége ennek a darabnak, hogy a zenés változatot játsszuk mi, amit legutóbb az Operett Színház játszott Németh Marika főszereplésével. Uh-huh. Egyébként még egy kis adalék, hogy én ebbe a darabba kezdtem a pályámat 90-ben, az Operett Színházba akkor kerültem. Aha. Oda, 90-ben volt ez a darab Németh Marika főszereplésével, akkor Iglódi István tanár úr rendezte a darabot, és én mint ilyen kislányka kerültem oda, ugye akkor elsős színművészet és főiskolás voltam, és képzeld, hogy ebben a darabban a akkori stábból Halász Aranka játszott azt a szerepet, amit nálunk 35 év múlva megint játszik, illetve most ő játsza. Én már természetesen a kislány szerepkörben kinőttem, úgyhogy én akkor a Lehocki Zsuzsi játszott a Szerafina szerepét, úgyhogy én most azt alakítom ebbe, és azért vettem elő ezt a darabot, mert meg szerettem volna hálálni a Borikának azt, hogy velünk van, Kálai Borinak, szeretem volna neki egy olyan szerepet adni, ami igazán méltó hozzá, egy zenés. Én azt gondolom, hogy talán a nagymama szerepe az minden idősebb színésznő, színművésznő álma, mert tényleg egy olyan ajándék. Én látom, hogy ő minden egyes előadást hogy él, meg uh-huh. hogy játszik, meg az egész élete, az egész szakmai élete, hogy készül. Tehát én, és tényleg annyira aranyos, mert milliószor elmondta már minden műsorban, ahogy említetted, gondolom akkor itt is nálad beszélt erről, hogy ez igen. milyen fontos, és mennyire igen. szereti. Úgyhogy, igen. úgyhogy ez volt a legutolsó bemutatónk. Idén sajnos nem tudtam bemutatni darabot, de hát természetesen a fejemben azért van egy csomó ötlet, úgyhogy remélem, hogy a jövő évadot úgy kezdjük, hogy összejön rá az a kis pénz, amit én erre szánok, és be tudunk mutatni.
1: No, én örülök, hogy beszélsz erről, meg kinyitsz egy ajtót, mert nem minden nap láthatunk be egy társulat működésébe a kulisszák mögé. Csak hogy értsék a hallgatók, azért ez pénz, macera, igen. Elképesztő munka összehozni egy darabot nulláról.
2: Igen,
1: a bemutatóig, igen. és ezt is csak, hogy értsük a működést, ez úgy működik, hogy van egy repertoárotok sok-sok darabbal, az igen. ki van ajánlva különböző igen. műfázaknak, színházaknak, vidéken, meg fellépő helyeknek, és akkor ők mutatnak rá egyre, hogy mit kérnek?
2: Van ilyen is, meg vannak most már szervezőink, akik viszik a... Igen, aha. így van, akik viszik az előadásainkat. Úgyhogy én is magam is ajánlgatom, ha bár a legkevesebb idő erre jut egyébként, mert ugye én a színház ügyeivel, hát az egyeztetéssel, a mindennel is foglalkozom, ha bár vannak segítőink, tehát van nekünk azért művészeti titkárunk, ami nagyon fontos, tehát a művészeket ő egyezteti, de hát szóval nagyon sok háttérmunka van.
1: Persze,
2: nagyon sok háttérmunka van.
1: Hát és ugye a marketing része, nekem mindenki azt mondja, itt az összes alkotó esténként, hogy nem az a, még talán nehezebb a eljutatni az emberekhez a mai hatalmas zűrzavarban, meg hangzavarban a produktumot, legyen az egy könyv, egy színdarab, bármi.
2: Bármi.
1: Egy dal. Nagyobb meló, mint megalkotni.
2: Igen, sokkal nagyobb meló, igen. Ez nem is, ugye ez egy külön szakma. Igen. Tehát tálalni, meg marketingelni valamit. Tehát az ember valamilyen szinten beletanul, mert mit tudom én, egy amatőr szinten, de például ez is egy nagyon nagy nehézség, hogy manapság már nem is nagyon lehet eladni, mert most már az dívik, hogy bérelni kell, aztán meg egy végképp egy másik üzleti szegmens.
1: Még nagyobb
2: rizikót, hogy aha. még a jegyértékesítés, még akkor béreljél, de foglaljál le előre egy évre egy művelődési házat, mert ugye mindenki, ezek a produkciók, mindenki hát próbál igen. időpontot találni, igen. helyszínt találni.
1: Mindenki életben akar maradni.
2: Hát szóval nagyon sok. Úgyhogy itt már nem is beszélek arról, hogy szegény férjem gyártja például a díszletünket. Tehát ez úgy néz ki, hogy
1: Komplett családi vállalkozás.
2: Tehát, hogy mit tudom, hónapokig kimegy a raktárba, ahol mi raktározunk, és éjjel, este, amikor már nincs ott mozgás, mert nem csak mi tároljuk uh-huh. ott a dolgainkat, hanem millió más ember is, mindenfélét. Kimegy, amikor már nincs ott mozgás, és akkor szépen esténként gyártja a díszletfalakat, meg a díszleteket. És akkor jön a mi díszlettervezőnk, a Perlaki Robi, aki maga kis 82 évével, meg az elmúlt 800 díszletével, amit már megalkotott, megpróbál ezekből a szerkezetekből egy igazi díszletet csinálni, varázsolni, tényleg, hát olyan technikákat, meg olyan, mit tudom én, festéseket, meg nem tudom, miket csinál ott, hogy tehát akkor meg feléled, és megéled, és megélénkül, és igazán díszletté válik az a szerkezet, amit az én férjem ott éjszakánként összerak, és csodák lesznek, hát imádom.
1: Elhiszem, meg megértem, hogy miért. Hogy van ez, hogy a ti anyaszínházatokban, vagy a helyeteken, ugye, ahol Csákvár?
2: Csákváron, igen.
1: Ott hány kilométer Pesttől?
2: Nincs olyan messze, 51 néhány kilométer.
1: Aha, okay. Tehát simán el lehet
2: simán el lehet jutni. Egyébként nagyon nagy öröm, hogy ez alatt a pár év alatt, ugye Csákváron 2020-tól létezünk, és pont ebben a nyomorult Covid időszakban nyitottunk október 1-én, idősek világnapján Csárdás királynő előadással, mi mással nyithatna egy Rátonyi Robert Színház, és az a lendülettel be is zártunk fél évre. Uh-huh. És utána ugye ezt a fél évet követően aztán azért folyamatosan ment a működésünk. Szóval ez alatt a 6 év alatt, ugye most a 7. évadunk kezdjük, jól mondom, nagyon, nagyon sok minden kialakult. Tehát egyrészt otthonunk lett. Tehát abban a kisvárosban, az 5000 fős kisvárosban, minket már úgy szeretnek, mintha oda van. Egy csomóan kérdezik, hogy jaj, hát láttalak itt, vettetek itt házat? Hát mondom, dehogy is. Hát,
1: színházat vettük.
2: Nem, hát mondom, nem költöztünk még le, ugyan már olyan gyakran vagyunk ott, hogy tényleg a helyiek.
1: Ti is jöttök, mentek. Aha, okay.
2: Jövünk, megyünk, hát nem csak a színház miatt, hanem azóta már lett stúdiónk, gyerekeink, 30 gyerek jár hozzánk stúdióban. Úgyhogy nagyon sok minden alatt.
1: Na jó, hát itt, mert hogy ebből sok minden kinőhet az alkotás, hát ugye igen, bennetek meg, aki már meg benne van az állandó alkotási kedve, az nem is fog változni, valószínűleg már így marad.
2: Igen. Nincs más opció.
1: De mi, ahogy van, és hogy ott akkor minden héten vannak előadások?
2: Nem. Tehát ugye, mint ahogy itt említetted, és arra akartam rákapcsolódni, hogy most már nem csak Csákváról meg környékéről, hanem bizony Budapest.

0: sok lehetőségünk, mert ott ez egy kis önkormányzat, aki próbálja ugye ezt fenntartani, mert ez egy művelődési központ, igen, ahol mi ott székelünk, de hát ebben a művelődési központban ugye nyilván más is
1: történik, ott
0: zajlik az élet, tehát nem csak mi működünk, úgyhogy ezeket az előadásokat ki kell fizetni, ugye jegybevételből nem feltétlenül jönnek ki az előadások költségei, úti költségek, meg jogdíjak, meg minden egyéb van, amit most nem is akarom a hallgatókat ezzel untatni, szóval azért ezt a önkormányzatnak ki kell termelni, ugye? És hát szóval nem tudunk, tehát akármennyire is lenne lehetőség több előadást ott létrehozni, tehát az mindig egy plusz költség az önkormányzatnak, és nem akarunk ekkora terhet rájuk, meg nem is tudnak nagyobb terhet. Tehát ilyen havi szinten egy-egy előadás van, meg az összes premierünk, tehát ha premier van, akkor az ott vannak, akkor oda beköltözünk a főpróbaétre.
1: Jó, a lényeg, hogy nincs olyan hónap, hogy ne legyetek.
0: Nem,
1: tehát aki benneteket látni akar, az
0: azért ott,
1: az
0: igen, látszott. Igen.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a sláger Gerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Teremi Trixinek még inkább örülök. Rátonyi Robert színház alapítója, direktora,
0: igen,
1: művészeti
0: köszönöm.
1: Vezetője, mindenese. Igen. Te vagy ugye a sok-sok darabban, amit visztek az országban szanaszét, és hát Csákváron van egy állandó színház,
0: ott
1: a művelődési házban, hogy meg lehet melleteket minden hónapban találni, ugye, hogy beszéltük. Én nagyon... egyrészt mindig is szerettem a ti missziótokat, már csak a Rátonyi iránti tiszteletből is. Szerintem a nevetek is jó, nem beszélve arról, amit értékrendben képviseltek, vagy művészi hitvallásban?
0: Igen, szerintem ez fontos, igen, tehát érték megőrzés, tehát
1: hídépítők vagytok, akik a múltat kötitek össze a jelennel, és építitek közben a jövőt.
0: Igen, szóval én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a régiekről beszéljünk, hogy életben tartsuk őket. Ráadásul egy ennyire ikonikus művész, mint a Rátonyi Robert, és te is beszélgettünk erről már régen, hogy tudom, hogy szereted,
1: olvastad. És aki én sose találkoztam vele?
0: Sose találkoztam
1: vele. Mondtam ezt az Alankádnak is a most díjazott színésznőtöknek, hogy ő még ugye játszott vele.
0: Ő még játszott vele, és képzeld, én se találkoztam Robi bácsival soha, pedig ugye egy gyerekkori imádott művészem, tehát én gyerekkoromban a televízión keresztül találkoztam vele, és egyetlen egy lehetőség lett volna ővele találkoznom, amikor az Operett Színházba kezdtem a pályafutásomat, itt már az előbb említettem, hogy ez a 90-es évek eleje, és volt egy darab, amiben én voltam a címszereplő, a Zsákba macska, tulajdonképpen az volt nekem az első ilyen nagy kiugrás, azt hiszem 91-ben volt, és az ifjú Robiék, a kis Robi, a Rátonyi Robi, ő volt a zenekar. És ilyen még nem volt egyébként akkor az Operett Színházban, tehát ugye nagy zenekar volt, zenekari járok, stb. És erre a darabra Bordogi Gyula rendezte, Gyuszi bácsi, és erre a darabra egy ilyen kis formációt, és a Stúdió 11-nek a kis formációja lett felkérve, színpadon ültek meg mindent, tehát akkor az ilyen relevációs helyzet volt, nagyon tök jó. Én akkor is megkettem meg a Robival, itt együtt debütáltunk gyakorlatilag az Operett Színházban, és akkor vártuk Robi bácsit erre a premier. De nem tudott jönni, és már nem is nem tudom, hogy miért nem. Szóval végülis akkor találkozhattam volna vele is személyesen, de hát ez sajnos
1: elmaradt. No, hát én is csak a könyvekből, meg amiket láttam róla a tévéműsorokat, de ezért fontos, hogy tovább viszitek életben, tartjátok a nevét is.
0: Igen, így van. Ez... az egész életművét, és gyakorlatilag ezt a díjat is azért hoztuk létre 2023-ban, ugye akkor volt a századik születésének századik évfordulója, hogy az ő, tehát hogy ezt az értéket, az ő művészetét őrizzük valamilyen módon, adjuk át az utókornak.
1: Ezt igen, minden évben megkapja valaki?
0: Hát, őszintén szólva, ez volt a terv. Ugye 2023-ban az évfordulón egy csodálatos ünnepség volt az Uránia Filmszínházban, igen, tényleg egy nagyon nagy méltó ünnepség, még Galambos Erzsiét, még olyan pályatársak nyilatkoztak, meg voltak meghívva, ami fantasztikus volt, Színetár tanár úr, hát egy csodálatos este volt, és ott adtuk ki a díjat Peller Károlynak.
1: Igen.
0: Aki szerintem nagyon megérdemelten kapta meg ezt a díjat, és nagyon örültünk, hogy mind a négyen, a kuratőrium, mind a Rátonyi Hajdi, Robi, én párom is.
1: Mert
0: hogy
1: ők benne vannak, igen, a két Rátonyi vagyunk, gyermek,
0: vagy utód, igen. Egyértelmű, hát nélkülük ezt nem is lehetne ezt az egészet, és nagyon jó, hogy ennyire partnerek, és ennyire segítik ezt az egész dolgot, és annyira egy öntetően egyetértettünk. Azóta is voltak felvetések, igazából... igen, nem adtuk ki azóta, most lett kiadva.
1: Akkor ez most ilyen
0: három éves ciklus, de tervben az van, hogy szeretnénk gyakrabban ezt kiadni. Aha. Ennek meg kell találni ugye az anyagi forrását sokszor, illetve a helyzetét. És most én úgy gondoltam, hogy itt eljött

0: az idő, hogy az Arankának ezt kiadjuk.
1: Uh-huh. Örül, mert azt mondta, nem tudott róla.
0: Nem tudott róla, senki nem tudott róla, csak ugye nyilván a Hajni meg a Robi, akikkel ezt uh-huh. megvitattuk, a kuratórium tagjai, senki nem tudott róla. Ez egy teljesen meglepetés volt a társulatnak is, és az évad záró előadásunkon, ami most volt június 6-án Csákváron, a színházunkban is nagyon jó volt, mert egy Marica grófnővel zártunk, amiben az Aria Lotti nénit játsza, ami egy, tehát ha azt mondom, hogy a Vörös Editke csodálatos primadonnánk, tényleg egy fantasztikus színművésznő, ő a Marica grófnő, de általában véve ez az előadás majdnem, hogy a Lotti néniről szól, mert olyan alakítást csinál az Aranka, hogy hát egyszerűen kész, elviszi a tejföl, tehát nem lehet ezt másképpen fogalmazni, Ari fantasztikus energiákkal bír, és olyan vicces, és hát szóval óriási sikere van, úgyhogy gondoltam, hogy na, itt van az alkalom, hogy egy ilyen sikeres előadást követően otthon nálunk a színházba átadjam ezt a díjat, és úgy mondtam nekik, hogy képzeljétek el, van itt egy házaspár, akik itt ünneklik a házassági évfordulójukat, és még kérek szépen egy kis türelmet az előadást követően, mert én ennek a házaspárnak átadok majd egy ilyen kis oklevelet, hogy uh-huh. jaj, eljöttek a világ végére valami pápa mellől, hogy most ők itt ünnepék, stb. És mondom, kérlek benneteket, hogy hát a előadás végén még ne álljuljatok el, meleg van, minden, és ezt bontam be nekik, és egyébként ez így is volt, hogy itt uh-huh. két, és de ezt egy percben lezavartam szegény házaspárt, és utána fölrohantam a színpadra, és akkor elkezdtük ezt mondani, és már láttam, hogy Ari már nyuglom, hogy már mennék le a színpad, és kész, amikor ezt meghallotta, és fölhívtam ott a Rátonyi Hajnit, és minden, és ezt meghallott ezt a dolgot, hát majdnem elájult, de ez nem csak neki, olyan vastapsolt az egész nézőtér állva csápolt, és hát a legnagyobb öröme az volt, hogy titokban meghívtam a lányát, Kukas Pirit, a Pirikét, igen, aha. aki szintén színésznő. Hát kész, és akkor utána megünnepeltük, úgyhogy én azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyre került, Ari nagyon-nagyon megérdemelte, mint művész, mint ember, egy életműdíj, hogy ezt neki átadhattuk, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és úgy látom, hogy ő is.
1: Egyébként ebben a társulatban sok régi harcostárs van az operettes időszakodban, vagy a életedből? Mert Ari
0: a legrégebbi harcostárs. Igen, Faragó Topi is már ugye egy, az én generációm egy kicsivel több, ő vele is ugye az Operett Színházban, meg főleg hát ugye már többen kiestek közülünk, akik már nem annyira aktívak, mint például Benkóczi Zotyika, ő uh-huh. is velünk dolgozott még, és főleg inkább az én generációm, ugye Kálai Bori, akit említettem, ő is egy régi, és főleg inkább az én generációm uh-huh. maradt, meg most már csatlakoznak be a fiatalabb művészek, de ugye főleg a Rátonyi est kapcsán a Benkő Péter is dolgozott még velünk, ugye ő nem színdarabokban, csak a Rátonyi esten. Igen. Most így hirtelen pörgetem az agyamot, hogy úristen, mert ilyenkor szoktam elfelejteni, Jézus mindegy, Maria, kiadni valakit,
1: aki meg a weboldalt.
0: Fontos. Igen. Tehát úgy a színdarabjainkban én azt gondolom, hogy az Ari, Szirtes Gábor például, ő is uh-huh. egy régi, a Színetár tanár úr rendezte még nekünk, az is ilyen több mint 3 évtizede, a Vígőzvegyet, az egy nagyon ikonikus előadása volt az Operett Színháznak, vagy 8-szor voltunk bele Japánba, bejártuk bele a fél világot, csodálatos rendezése volt a tanár úrnak, tényleg a régi nagyok, mindenki, a Kalocsai Zsuzsi, Oszvad Marika, mindenki benne volt, Harsányi Frigyes, Hidvégi Miki, szóval a régi nagy Operett Színházi kör, úgyhogy de nem is tudom, miért csatlakoztam most a Vígőzvegyre.
1: Ami kérdeztem, hogy kik a régi játszótársak, igen. Szóval, szövetségesek.
0: Igen, tehát hogy a régi Operett Színházban például Marikával is, hát most ugye újévi koncertünk is van, most már 5-ször szerveztük meg, most a Marika volt a díszvendég, a sztárvendég, most legutóbb januárban.
1: Szívesen jönnek? Hogyne.
0: Én úgy érzem, hogy igen, hogy mindenki, mert egy multidézés zajlik, egy nosztalgia, egy Csere Laci, hát szóval sok mindenkivel dolgozunk, és nagyon a krém.
1: Hogy képzeljük el a direktori életet, hogy ez azzal is jár, hogy a sok önjelölt művész folyamatosan írogat, meg hívogat, hogy szeretnénk játszani, meg...
0: Vagy. És azt kell, hogy mondjam, igen.
1: Hát, mint annál.
0: Jaj, igen, de nekem ez nem teher, én imádom ezt, és általában válaszolok is. Vagy egyébként meg, például ma is volt egy kis fiatal lány, mondjuk ő nem önjelölt, hogy egyébként egy kollégáinknak, zenész kollégáinknak a lánya, és nagyon örültem, hogy eljött, mert nagyon fontosnak tartom, hogy én is, ugye nem tudok annyi helyre járni, hogy lássam a fiatalokat, és kell az utánpótlás. Hát ez a műfaj, ez így fog életben maradni, hogy vannak fiatalok, akik ezt szeretik mi is, és vannak fiatalok, akik...
1: Legyenek is.
0: És vannak olyan fiatalok, akik van erre érzéke. Nyilván mindenki kezdő megtapasztalta, mi is azok voltunk, hát bele kell jönni,
1: meg kell tanulni. Benned is volt. Mármint szenvedély a műfaj iránt.
0: Igen, meg kell egy habitus, és valamilyen szinten kell erre születni, de sok mindent meg kell tanulni.
1: Egyébként anno ez a fajta világ, ami az operetben van, már akkor is ilyen, minek nevezzük ezt? Rétegnek számított?
0: Már hogy most, hogy
1: amikor
0: érted?
1: Te elkezdted 90-ben ezt az egészet.
0: Nagyon sikeres műfaj volt ez, ha bár most nem tudom, hogy mire
1: hát,
0: gondolsz
1: hogy
0: most
1: réteg,
0: konkrétan.
1: Vagy bulvárnak hát, tartották-e a szín...
0: Igen, a többiek.
1: A szakmában.
0: Igen, ez mindig. Mindig valahogy egy ilyen réteg műfaj volt, de lehet, hogy azért, mert ez mindig nagyon sikeres műfaj volt. És egy nagyon komplex dolog kell hozzá, tehát bizony, itt nem lehet csak énekelni tudni, csak táncolni tudni, csak jó színésznek lenni, itt bizony mind a hármat mindent kell tudni, és hát persze, hogy jaj, hát az opera, tehát sok leszólás, volt is, van is, lesz is.
1: Hát a mai napig van?
0: Hát én igen, azt gondolom, aha, de a közönség ezt a műfajt mindig is imádta, és éltetni fogja, és szerintem ez a műfaj mindig is élni fog, és ez a komplexitás, ami kell hozzá. Szóval itt akkor lesz igazán ez a műfaj hiteles, és akkor tudják, én úgy gondolom, kevesen igazán jól csinálni, hogyha ez egész mind működik. Tehát a jó mozgás, a jó ének hangi adottságok, és hát a jó színészi adottságok. Igen. Tehát ez semmelyik nem hiányozhat és hibázhat, mert akkor már nem az. Akkor már nem az, akkor már kezd önjelölté válni, kezd cikivé válni, igen, és rossz lesz. Tehát azt arra senki nem kíváncsi. Úgyhogy ezeket a művészeket kell megtalálni, akik mind ezzel bírnak, rendelkeznek.
1: Hát, igen, a közönség a jó előadásra kíváncsi, nem? Meg azt szeretné látni, igen, amit hall a többiektől. Te azt mondtad, hogy nem jutsz el, meg nincs annyi idő, hogy nézegesd a többieket, de van rá precedens, hogy elmész megnézni más társulatokat?
0: Persze, jártok? Persze, azért igen, és kíváncsi is vagyok, és megpróbálok azért képbe lenni, tehát hogy nem abba a hibába esni, hogy csak azt látni, amit mi képviselünk, és csak azt gondolni, hogy az a jó, hanem nyitott lenni a világra.
1: És tudni kell, hogy mi van a
0: igen,
1: piacon.
0: Igen, ettől függetlenül én még azt gondolom, hogy én így szeretnék színházat csinálni, hogy egy szinten meghagyni a klasszikum mentén a dolgokat, a rendezéseket, és olyan embereket hívok, akik így gondolkodnak, mint én, és én hiszek ebben. Én ezt mindig is mondom, hogy én hiszek a klasszikum erejében, tehát hogy ez élni tud a mai világban is, és nem csak az idősebb generáció élvezi azokat az előadásokat, amik korhűek. Tehát, hogy én szeretem, ha úgy van megcsinálva, amikor játszódik abba az időbe, abba a ruházatba, abba a jelmezbe, abba a díszletvilágban, hogy menjünk vissza, nosztalgiázzunk, és én tudom, hogy ebbe bele kell kicsit érni mindenkinek, hogy elkezdjen nosztalgiázni. Már a mi generációnknak is vannak olyan helyzetei, hogy örülünk, ha nosztalgiázunk, és voltunk fiatalok, és mit tudom én, de nálunk idősebb generáció meg még jobban szeret nosztalgiázni, úgyhogy ennek mindig lesz keletje, ennek a dolognak. Én
1: kérdeztem ezt az Alitól is tegnap, hogy ha te elmész és megnézel egy idegen társulatot, idegen színházban, akkor tudsz közönségé válni?
0: Abszolút, én nagyon. Sőt, én nem is tudok kritikát megfogalmazni egy előadást követően, mert abszolút benne vagyok abba, és közönségével.
1: És lelkesedést tudsz?
0: Hát mindenképpen. És utána ülepszik csak le bennem egy-két nap múlva, hogy most tulajdonképpen tényleg jó volt, de az, hogy én jól éreztem magam, az ott megélem, de hogy szakmailag ez egyébként nagyon nagyon érdekes, mert inkább közönségé válok, és nem szakmai szemmel nézem, az csak később. Tehát leesik az egész, és akkor elemzem így magamba, úgyhogy nem, tehát én biztos, hogy nagyon jó kolléga vagyok, mert én mindig minden, tehát hogy dicsérem az egészet.
1: Mert... Oké, de most a színházról beszélünk, és most már végén vagyunk egyébként, jó társaságban repül az idő, jaj, megvan, de hogy olyan is előfordult, most innen jutott eszembe, hogy azért nagyon sok a műfajban tevékenykedő hakni brigád van. Igen. Azért minden, jártamban, keltemben, még én is belefutottam egy-kettőbe. Hajmási Péter, meg mindent énekelnek egyébként, igen, amit kell. Szóval olyat láttál, hogy az jó?
0: Hát figyelj, de olyanra nem megyek el.
1: Mert nyilván azt nem is gondoltam, hogy most emiatt elutazol, de hogy mit tudom én, ha esetleg ti is arra felé vagytok, és úgy hozza az élet, hogy látni kell a másikat.
0: Nyilván, persze.
1: Tehát láttál már köztük tehetségeset vagy jót? Vagy ezek tényleg olyan haknisták?
0: Hát,
1: azért csinálják.
0: Most, hogy így próbálok gondolkodni rajta, inkább ilyen szempontból, hát én nem is tudom, biztos, hogy láttam jót is, persze, biztos, mert egyébként meg a szakma is kerül olyan helyzetbe, hogy az ember elvállal olyan szituációkat, amit mondjuk úgy szakmailag nem annyira szeretne fölvállalni, de ő attól még nem rosszabb, mert belekerül egy olyan közegbe, ami mondjuk hát nem méltó ő hozzá. De ő attól még jó, meg ő attól még teljesít meg. Mit tudom én, tehát ilyet nyilván lát az ember,
1: te még senkit nem vettél fel úgy, hogy szépen énekelte a Hajmásit.
0: Nem,
1: okay. Jó, erre volt a kíváncsi. No, de mindenféleképpen egy jó hangulatban szerettem volna zárni a beszélgetést, mert le a kalappal előttetek, hogy ezt így viszitek rendületlenül a színházat, nagyon sok csillogó szempárt kívánok nektek. Rátonyi Színház, hogy van a pontos?
0: Rátonyi Róbert Színház.
1: .hu.
0: Ja, www.rátonyi-robert-színház.hu.
1: Oké, okay. Itt megtalálnak minden
0: meg
1: pontos.
0: Meg Facebook oldalunk is van.
1: Mindent lájkoljanak, szeressék őket, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit az imádott hivatásukba beletesznek társulatilag, azt a figyelmükkel viszonozzák. Úgyhogy ezt kívánom. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönöm én is. Üdvözlöm a Sláger Rádió hallgatóit. Köszönöm.
1: Teremi Trixivel beszélgettem, kedves hallgatóink, és megyünk majd Csákvárra is hozzátok természetesen.
0: Várunk benneteket.
1: Elköszönök Trixitől, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Teremi Trixinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Délpesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bende Gúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelezi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északias szél megélénkül néhol meg is erősödhet. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Dél-Pesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tisztifőorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Dél-Pesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bende Gúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelezi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északias szél megélénkül néhol meg is erősödhet. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a város majori szabadtéri színpadon június 25-én este 4-9-től mindörökké flamenco a nagy sikerrel való tekintettel ismét Magyarországon. Ez egy élőzenés tánc show Andalúziából, egyenesen Spanyolországból. A flamenco a spanyol kultúra ugyanis egyik legizgalmasabb és legkifejezőbb műfaja. Tavaly hatalmas sikert aratott az országban, mármint itt nálunk. A teltházas előadásokon a közönség együtt lélegzett a zenészekkel, a táncosokkal, miközben a színpadon megelevenedett Andalúzia szenvedélye, ritmusa és érzelmi ereje. Most 2026-ban a mindörökké flamenco újra elhozza ezt a felejthetetlen élményt élő zenével, énekesekkel és lenyűgöző táncosokkal. A program célja, hogy a nézőket elrepítse a napsütötte dél-spanyol tájakra, ahol a flamenco nem csak tánc és zene, hanem életérzés, történetmesélés és szintiszta érzelem. Aztán nem teketóriáznak sokat, mert másnap, vagyis június 28-án, vasárnap 19 órától jön a Lili Bárónő, méghozzá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház budapesti vendégművésze, vagy vendégeskedése, azt hiszem ezt tájolásnak mondják itt a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Lili Bárónő a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf illésházi szerelme áll. A gróf áruhában próbálja meghódítani a bárónő szívét. Na mondom a szereposztást, Lili bárónő Vajda Boróka, aztán itt lesz Koltai Nagy Balázs, Sipos Imre, Magyar Éva, Csapó Virág, Járai Máté, Szabó Dorottya, Farkas, Fazekas Géza és Hegedűs Zoltán. Tehát a kecskemétiek beveszik Budapestet, és a Városmajori Szabadtéri Színpadon remélhetőleg egy teltházas, hatalmas sikerű előadást adnak.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Locsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükségességét állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kirándulóhelyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökés is kísérheti. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Folytatás. Nálunk csak a zene szól. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 3-án, pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról. Kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a Slágerkultban is gyakran megfordul, nem üdvözöljük őt. Egyébként a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, Helyek és Dolgok címmel, tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézi Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek